0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: What we're saying is not protesting.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: dimineața.
1: A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli.
2: I'm

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtam.

0: Debrecen szeretetével. Itt a Best FM.
1: Pár nap múlva a villamospálya felújítás kezdődik Debrecenben. Drágább lesz a rendelt pak. Józsa közlekedése volt a fő téma a lakossági fórumon. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Június közepétől villamos pálya felújítás kezdődik Debrecenben. A DKV több helyszínen végez sínccserét és vágányszabályozást, hogy hosszú távon biztonságosabb és megbízhatóbb legyen a villamos közlekedés. Az első ütem június 15-e és 20-a között zajlik a Bem téren és a Simonyi úton. A munkákat esténként és éjszaka végzik, így napközben a villamosok menetrend szerint közlekednek. A környéken élők azonban fokozott zajhatásra számíthatnak. A legnagyobb változás június 22-e és július 7-e között várható. Ekkor a Kossuth téri munkák miatt az 1-es és 2-es villamosok a Nagyállomás és a Kálvin tér között nem közlekednek. Ezen a szakaszon villamospótló autóbuszok járnak, az utasoknak pedig a Kálvin téren kell átszállniuk a villamosokra. Hívta fel a figyelmet a DKV. Drágább lesz a rendelt pak. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, a Shinről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. A pluszköltség várhatóan a fogyasztói árakban jelenik majd meg. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Józsa közlekedése volt a fő téma a lakossági fórumon. A városrészben egyre nagyobb gondot okoz a forgalom, ezért a lakók a tervezett fejlesztésekről kérdezhették a város vezetőit és a szakembereket. A fórumon szó esett a 35-ös főút négysávosításáról, a Józsát elkerülő új útról, a DKV menetrendről, a kerékpárutakról és az utak állapotáról is. Pap László polgármester elmondta, az önkormányzat szerint elsőként az északi elkerülő megépítés se lenne fontos, mert ez csökkenthetné az átmenő forgalmat a városrészen. A városvezetés szerint a 35-ös főút bővítése önmagában nem oldaná meg a problémát, mert a szélesebb út még több autót vonzhatna Józsára. Az önkormányzat ezért az elkerülő út előkészítését támogatja, számolt be róla a dehir.hu. Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Éjszakára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.

Há, mint hazai a Best FM-en. I'm

A Fly Project dalát hallották, ez volt a Múzika, a Best FM-en, azaz a Zene Rádiójában. 6 óra van, jó reggel Debrecen! Ben Stefánival és Ékönnel indul végre pénteken Debrecen kedvenc napindító információs műsora. Jön a Sweet Escape! Aztán újabb zenei kedvenceink között David Guetta, aki nem is akárkiket gyűjtött maga mellé ebben a dalban, Teddy Swimset és Townsend Eyed, a Dance Monkey előadóját.

0: most legyen egy kis rögtönzött történelem óra, mégpedig magyar történelem.
1: Második András magyar király, a nemesekkel nagy a viszály, de András...
0: Egészen második András koráig megyünk majd vissza, június 12-én pénteken, a Villő nevű kedves hallgatóink névnapján. Jó reggel, Debrecen!
2: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, szigorítják az e-rollerek használatát Hajdúszoboszlón, rendőrségi vizsgálat indult a stadionban lezuhant kamera ügyében. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtés rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól szigorítják az elektromos rollerek használatát Hajdúszoboszlón. Az új szabályok célja a balesetek megelőzése és a gyalogosok biztonságának növelése a város legforgalmasabb területein. Július 1-től többek között a Hősök terén a Mátyás király sétányon, a Szent István parkban, a Szabadidő parkban, valamint az iskolák, óvodák, a piac és a rendelőintézet környékén tilos lesz elektromos rollerrel és más hasonló gépi meghajtású eszközzel közlekedni. Ezeken a helyeken a járműveket csak tolva vagy kézben tartva lehet használni. A város már megkezdte a lakosság tájékoztatását, a korlátozó táblákat pedig július elején helyezik ki. A szabályszegőket először figyelmeztetik, később azonban akár 50 ezer forintos helyszíni, illetve 150 ezer forintos közigazgatási bírságot is kiszabhatnak rájuk, írja a HAON. Rendőrségi vizsgálat indult a nagyerdei stadionban lezuhant kamera ügyében. A Magyarország-Kazasztán válogatott labdarúgó mérkőzésen a pálya fölött működő kamerarendszer egyik egysége kigyulladt, majd mintegy 20 méteres magasságból a földre zuhant. A balesetben senki sem sérült meg, mivel az eset pillanatában nem tartózkodott senki a kamera alatt. A legközelebb egy operatőr volt, de ő is biztonságos távolságban helyezkedett el. A körülményeket a debreceni rendőrkapitányság vizsgálja, közölte az MLS.
0: Azért az elég durva pillanat volt, a mérkőzés egyik legizgalmasabb pillanata a pályán kívül. Örülünk, hogy senkinek nem esett semmi baja. Elkezdett füstölögni, kigyulladt a kábel szerkezet, és a kamera pedig hupp a földre zuhant. A hőmérséklet nem annyira, de jóval kevesebben, mint tegnap. 13 fokra készülhez Debrecen. Hát volt a héten, amikor 20 fokkal kezdtük ilyenkor. Lecsendesedett az időjárás. Éjszaka még esett, most szép tiszta felhőzet felettünk, mert mint hogy alig van felhő Debrecen egén, de hogy hogy indul a péntek, és hogy folytatódik, Évikém?
2: Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Éjszakára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar, majd vasárnap érkezhet.
0: Köszi, köszi, akkor egyelőre nem tér vissza a kánikula, olyannyira nem, hogy a hétvége jellemző hőmérsékleti értéke. Hát olyan 25 fok, 26, talán vasárnap 27 lehet, az már egészen jó. Indul a reggel az önök zenei kedvenceivel. A telefonszámom 500-540 és 39-33-104-6. Amit már is hallhat, Gwen Stefani és Aiken a Sweet Escape-el 5 perccel 6 óra után. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: Ez a Best FM. Jó reggel, Debrecen!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: Így van, a péntek reggel, a hétvége nyitánya a 104,6 MHz-el, és egy kis taximuzsika, mert mi nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Apropó ritmus, kedves reggeli közlekedők, csak óvatosan. Két dolog, amit ma reggel tapasztaltam, az egyik az teljesen meglepő volt, a másik az nem annyira. Meglepett, hogy most már baloldalról is, tehát a Csigekert utca felől is érkeznek szép számban járművek. Hát az elmúlt hónapokra ez nem volt jellemző, főképpen, hogy a Csigekert utca másik vége le volt zárva. Hát ezt visszaadták a forgalomnak a Szabó Lőrinccel együtt, úgyhogy ma reggel furcsa volt, meg az elmúlt napokban, de tényleg nagyon kellett figyelni a körforgalomnál a baloldalról érkezőknek is. Nem mellesleg a Csigekert utca felől érkezőknek is nagyon kell figyelni a körforgalomnál, mert hogy elvileg ugye bár ott a kerékpárosnak nem kell leszállnia, mert kerékpárút és elsőbséged van. A másik az nem lepett meg annyira. Szó volt reggel a hírekben a rolleres szabályozásról, nagyon helyes, már nagyon érett, hogy megszabályozzák az elektromos rollereket. Ez Hajdúszoboszló már megtörténik, és valószínű Debrecenben is hamarosan lesznek majd korlátozások. Legalábbis reméljük. És most csak annyit, hogy a Bartók Béla Mester utca Böszörményi út kereszteződésénél van ott az a fránya gyalogátkelőhely, ami nem csak gyalogátkelőhely, hanem egy kerékpárút is. És erre a Mester utca felől érkező kedves autóst, ha éppen egy fehér kisbusszal közlekedik, igen, sárga villogó fény figyelmezteti, mármint, hogy ott pillanatokon belül bármikor feltűnhet egy kerékpáros, ami még rosszabb, egy rolleres, mert ez még hamarabb feltűnhet. És amikor látod az érzést, hogy esze ágában nincsen lelassítani, pedig már ott vagy az első kerekeddel a zebránál. Csak hogy elhúz melletted, és még nekiáll feljebb, hogy mit képzelsz? Miért nem szállsz le a kerékpárról? Öreg, kressz, jó? Érdemes utána olvasni, meg annak a kis sárga villogó jelzésnek a történetének utána nézni. Jó, persze, akkor van elsőbségre, ezt tudjuk nagyon jól, alapszabály, ha megadják, úgyhogy én még meg is tudtam állni. Egy rolleres szerintem már csak a kis busz alatt. Jaj, de rossz volt ezt mondani. Zenéljünk inkább. 3 perccel, 6:45 után, gan, gan, gan.

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolog a véremben.
1: Ébredj ránk! Ez a Best Reggel, sok zenével.

0: Salvador után a Filippin köztársaság. Június 12-én pénteken. Ez a Best kalendárium. Jó reggel, Debrecen! Apropó, Debrecen, ha ma túlságosan sok, gyanúsan sok, mosolygó filipinót tetszenek látni gyönyörű városunkban, az nem azt jelenti, hogy fizetésemelést kaptak, hanem az, hogy ma van a nemzeti ünnepük, a függetlenség napja, amit a Filippin köztársaság 1898-ban harcolt ki. Hát boldog ünneplést kívánunk nekik, és boldog ünneplést a villőknek, hogy mit jelent maga ez a név, arról mindjárt mesélek önöknek, és előjáróban már mondanám, hogy holnap az Anettek és az Antalok fognak ünnepelni, úgyhogy akár már most is lehet őket nevezni. A névnapi sorsolásra bestfmdebrecen.hu. 102 éve született idősebb George Bush, az Amerikai Egyesült Államok 41. elnöke volt. És 97 évvel ezelőtt a zsidó származású holland Anne Frank, akit a náci megszállás alatt írt naplója tett világhírűvé. 1929 szülötte. Ma lenne 85 esztendős Chick Corea, Anthony Armando Corea, jazz zenész, aki 2021-ben hagyott itt bennünket. És ma ünnepelné a 83. születésnapját Benkő Laci bácsi, az Omega együttes billentyűse, a magyar Jean-Michel Jarre. A 80-as években egyébként Jean-Michel Jarre Oxygen és Equinox című lemezein felbuzdulva, ő is elkészítette a saját szintetizátort lemezét, mégpedig az volt a címe, hogy Lexikon. Szóval 83 éves lenne Benkő László, akiről később majd megemlékezünk. 6 éve novemberben, 2020 novemberben hagyott itt bennünket. És ma ünnepli a születésnapját Slamovics István Slamó, az Edda gitárosa és dalszerzője volt, 73 esztendős, és Gáspár Laci, aki 47, úgyhogy ő is érkezik majd később. De akivel már is folytatjuk a névnapköszöntő után a reggelt, az egy amerikai énekesnő, egyetlen egy igazi nagy slágere volt, 1997-ben. Na igen, azt játsszuk le mindjárt az ő tiszteletére.
1: Boldog névnapot, boldog névnapot!
2: Köszöntjük Villő nevű hallgatóinkat! A Villő magyar név, mely egy tavaszköszöntő népi szokás a villőzés elnevezésével közös eredetű. A név legismertebb viselői Csiszár Villő matematikus, Kormos Villő műugrónő és természetesen önkedves Villő, aki a rádiót hallgatja.
0: Szóval amerikai énekesnő, dalszerző, gitáros, a legnépszerűbb dala éppen most érkezik a 68. születésnapján 1997-ből. Meredith Bruce-t köszöntjük a születésnapján, nem mondom a dal címét, olyan csúnya. Today.

0: Mára a csillagok.
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a pénz körül forog a világ, ha jelenleg rossz szériában is van, nincs ok aggodalomra, mert előnyös változások várhatók. Mika, fellendülőben van pénzügyi vállalkozása, ami által békesség uralkodik a lelkében, ezért a képességért sokan irigylik. Ikrek, munkájában nagy lépésekkel haladhat előre, ha figyelmes és észreveszi a hasznosítható ötleteket, olyan területeken mutathat fel eredményeket, amelyek nem tartoznak eddigi tevékenységéhez. Rák, elfáradt a hétvégére, de ne gondolja, hogy a munka csak robot lehet, megkeresheti a kenyerét olyasmivel is, amit szeret végezni. Oroszlán. Az oroszlán határozott, kiegyensúlyozott személyiség, aki szereti maga körül a biztonságot, vonza az ismeretlen, de vigyázzon, ha bármit erőltet, korábbi célkitűzéseit kockáztatja. Szűz. Mindent pontosan megtervez és megfontoltan cselekszik, de legyen kicsit rugalmasabb, meglátja, mennyivel izgalmasabb lesz az élete. Mérleg. Felkínálja segítségét egyik családtagjának, aki az utóbbi időben elhanyagolta az egészségét. Ne korholja túlságosan, mert az egészséghez az akaraton kívül némi pénz is szükségeltetik. Skorpió. Kap egy meghívást a hétvégére, akkor menjen el, ha van hozzá hangulata. Nyilas. Meggyőződéssel hiszi, hogy gazdag és sikeres lehetne, ha találna valakit, aki hajlandó lenne pénzzel segíteni a vállalkozását, az életben azonban ez nem mindig így működik. Bak. Népszerűsége hirtelen megnő, és ez találékonyságával párosul. Érzelmi kapcsolatában eddig, ha voltak is ellentétek, akkor ragyogó érzékkel megoldja a válságot. Vízöntő. Élvezze az életet, ha utazni van kedve, bátran vágjon bele, új és érdekes helyek felkeresésével gyarapíthatja a tudását. Alak. Túl sok munkát vállal magára, olyat is, ami a más feladata lenne. A munkára fordított energia egy részét áldozza a szerelemre.
4: Csak hogy jó kedved legyen!

0: Vasúdik András, és egy kis történelem, magyar történelem a péntek reggelben. Ó, hát valaki lehet éppen töri órára készül majd délelőtt, valaki meg kirándulni. Laci írja, hogy a nagyállomás környékén elég nagy a zsibogó, mert hogy osztályok indulnak kirándulni. Igen, tegnap írta is valaki, amikor ilyen nagyon esős, nagyon kellemetlen reggelre ébredtünk, hogy add uram, hogy holnap ne essen, mert a gyerek megy kirándulni. Úgyhogy az Abigail gimisek is elindultak, azt tudom, jó utat és élményekben gazdag osztálykirándulást kívánunk mindenkinek. A nagyállomás környékén közlekedőknek pedig türelmet és sokkal fokozottabb figyelmet, nem beszélve még az Erzsébet utcáról, ahol meg ott vannak a sáv elhúzások, sáv lezárások. 500-540 és 39-33-104-6 öntől is várjuk a közlekedési információkat.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Az előbb egy kis magyar történelem, most pedig egy kis zenei és filmes történelem. Ugyanis minden idők egyik legjobb ilyen táncos, zenés, énekes filmje 1979-ben Milos Forman munkája volt, és az volt a címe, hogy

Ennek ma szomorú aktualitása van, ugyanis az egyik főszereplője, Treat Williams, sajnos 3 évvel ezelőtt ezen a napon szenvedett balesetet június 12-én 2023-ban, és 71 éves korában elhunyt. Szóval ő volt a Hair egyik főszereplője, a másik pedig az a Beverly D'Angelo, akit hát a családi vakáció filmekben és annak folytatásaiban is láthattunk. Szóval Hair és I Got Life.

Treat Williams, aki 3 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el. Milyen jó, hogy pont most mondtam, hogy sokkal körültekintőbben és óvatosabban a nagyállomás környékén. András írja, de nem második, hogy busz és személyautó ütközött,

7 óra van, ez a Best FM, a 104,6 MHz-en. És igen, baleset a nagyállomás előtt, azt írják a hallgatók, hogy a busz a parkolóból fordult ki, a személyautó meg nem adta meg az elsőbséget a gyalog átkelő helynél. Ó, ezt nem nagyon értem. Na mindegy, a lényeg az, hogy baleset történt a nagyállomásnál, és pont az előbb mondtam, hogy sok osztály kirándulni indul éppen ezekben a percekben, ezért is nagy a forgalom, és ezért is nagy a tumultus. Aztán még küldött is nekem kicsoda? Keressen Fruzsi. Fruzsi egy fotót, hogy nem elég, hogy sokan vagyunk a nagyállomás környékén. Nem elég, hogy kevés a parkoló. Ó, édes drága barátom, egy Hyundai-osnak sikerült úgy beállni, hogy ebben a reggeli csúcsban mindjárt két parkolóhelyet foglalt magának. Hát jó, hogy nem keresztbe áll. Jó, mondjuk az igazsághoz, hogy mellette álló Dacia sem állt úgy, hogy vonal és vonal között legyen, tehát ezért kellett a távolságot megtartania. Mindenki nézze azt a két vonalat, és akkor nem tolunk ki mással. Ha már ilyen kevés, ott is a parkolóhely, főképpen ilyenkor, amikor ennyien elindulnak. Osztály kirándulni. Na és tegnap hányan indultak el Budapest felé? Nem a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése miatt, azért elég sokat kellett volna utazni. Fél Debrecen a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését nézte, fél Debrecen meg nagy valószínűséggel ott villázott a Metallica koncertjén, amire közel 10 évet kellett várni, és ami lesz majd még szombaton is, úgyhogy akkor megy a másik debreceni félcsapat. Nem tudom, hogy volt-e tegnap este a koncert programon az Enter Sandman. De hogy ma reggel jöhet a Best FM-en, akár mindjárt a hírek után, ez önökön múlik. Szóval Metallica a tegnapi koncert emlékére, vagy előzetesen a szombati koncertre fókuszálva Enter Sandman. Egyébként volt egy kis magyar vonatkozása is, majd beszélek róla, ha lejátszom ezt a dalt. Golden! Ez lesz a kettes ma reggel a Best FM-en.

0: És igen, jól emlékeznek, még nem volt hazai ajánlat. A hármasban pedig szokott lenni, ez ma reggel sem lesz másképpen.
1: Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózom hosszú vizeken.
0: Szóval Metallica, Enter Sandman.
1: Néhány kikötő.
0: Aztán jöhet a Golden, ez lesz a kettes, és a hármas pedig Charlie, az légy, aki vagy című dalával.
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.

0: nyolc.hu.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
3: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Megnyílt a 97. debreceni ünnepi könyvhét. A vízmegtartásról tanácskoztak a Debreceni Egyetemen. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Hétfőn erről is szavazhat majd az országgyűlés. A honatyák elé kerülnek olyan módosítások is, amelyek például rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozzák a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Ez lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezután nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Megnyílt a 97. debreceni ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok. Az ország egyik legrégebbi irodalmi rendezvénye idén új helyszínen a felújítás alatt álló Aranybika szállóban és a Kossuth téren várja az érdeklődőket vasárnapig. A programok között író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások és könyvbemutatók is szerepelnek. A megnyitón az Aranybika épületében a látogatók a szálló történelmi tereit is bejárhatták, miközben az Alföldi nyomda egy korabeli nyomdagéppel idézte fel a könyvkészítés hagyományait. Az idei könyvhét díszvendége Újvidék, az író díszvendég pedig a Kossuth díjas Végel László. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza az olvasókhoz a kortárs magyar és vajdasági magyar irodalom legjelentősebb alkotóit. Részletezi a De Hír. A vízmegtartás és a klímaváltozás kihívásai kerültek a középpontba a Debreceni Egyetem konferenciáján, az első Debreceni Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fórumon. Szakemberek, kutatók és döntéshozók keresték a megoldásokat a vízhiány problémájára. A tanácskozáson elhangzott, a klímaváltozás hatásai Közép-Európában különösen erősen jelentkeznek, ezért egyre fontosabb a víz helyben tartása és a hosszú távú tervezés. A Debreceni Egyetem szerint a kérdés nem csak műszaki, hanem környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű. A fórumon bemutatták a kormány új környezetvédelmi stratégiáját is, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút. A Ki a tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit, a gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény is várja. A rendezvényen kézműves vásár is lesz, ahol helyi alkotók mutatják be portékáikat, emellett gasztronómiai különlegességekkel is készülnek a szervezők. A program helyszínére a Zsuzsi erdei vasút járataival lehet eljutni.
6: Napsütés, de jó pár fokkal. Kevesebb a hőmérséklet, mint tegnap ilyenkor volt. Mennyi is? Mondom már is, Debrecen belvárosában olyan 12-13 fok van. Megnyugszik az időjárás. Lesz azért egy-egy futó zápor zivatar, de inkább a napsütésé lesz a főszerep. Olyan jó kis kiránduló idő. Kedves éppen kirándulni induló osztályok, jó utat kívánunk nektek, és jó időt. Nem lesz panasz rá, mert hogy a kánikula még nem tér vissza. Ma nagyjából olyan 21-22-23 fokra lehet számítani, de hétvégén pedig 25-26-ra, szóval melegszik majd az idő, de 30 fokok még azok nem lesznek.
7: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
6: Karesz írja, hogy már félreálltak a felek, tehát az autóbusz és a személyautó a nagyállomásnál, nem lesz forgalmi akadály. És igen, tegnap megvolt a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. 3 piros lap, 2 gól. és Mexikó nyerte aztán végül is ezt a nyitó mérkőzést. Elkezdődött a labdarúgó világbajnokság, fél Debrecen azt nézte. Hát egy jelentős része pedig Metallica koncerten volt. Én azt gondolom, Péter, hogy te is ott voltál, mert gyorsan elküldte nekem a setlistet, Péter és Eszter. Azt írja, hogy az Enter Sandman nem volt tegnap.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
6: veled. Lehet, majd holnap lesz a szombati koncerten. Péter és Eszter. Hát most sem az lesz. Mert hogy valószínű nagy csalódást okoznék több csajszikának, hogyha nem ezzel a dallal indulnánk. Hölgyeim, nagyon szép hétvégét kíván nektek, Fazekas Laci bácsi. Ez Hunt Rings és a Golden 9 perccel 7 óra után. Jó reggel, Debrecen!

0: Enter Sandman, a Best FM-en a Metallica. Péntek reggel van. Jó reggel, Debrecen!
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: És tudom, hogy több debreceni ismerősünknek, hallgatónak, barátunknak, rokonunknak csodás volt a csütörtök estéje, amikor is ott voltak az első felvonáson. Krista írja is, hogy csúdió lehetett a tegnapi Metallica koncert. Olyannyira Krisztám, hogy kapom is az élménybeszámolókat például Robintól és Nikitől, ők a tegnapin voltak ott, de Péterék pedig a holnapira készülnek, mivel hogy a setlistre rápillantva az előző dal, az Enter Sandman nem volt a koncerten, lehet majd éppen a holnapin, a szombatin lesz. Eszter és Péter, jó szórakozás nektek, és hát aki tegnap volt, gondolom az egyik legemlékezetesebb pillanata, amikor a Metallica 8 év után végre visszatért Magyarországra, és nem is egy, hanem mindjárt két koncerttel örvendeztette meg a rajongóit. Szóval az a pillanat volt, amikor egy kis pokolgép is előkerült a Metallica repertoárjában.

0: Ja, hogy egyszer 11 éves, Eszter, és osztálykirándul? Hát nem baj, akkor, akkor jobb lesz talán a holnapi szombati Metallica koncert nektek. Látom, itt voltak igazi nagy rocker családok, például apa, Robi, egyes, a fia Robi egyes, és anyuci sem lógott ki a sorból, ami a Metallicát illeti. Hát gratulálunk, aki ott volt, egy életre szóló élmény volt, biztos vagyok benne, és hasonlót kívánunk majd szombatra is. A harmadik ma reggel Charlie lett.
1: Hova mész? Hova futsz?

0: 90 szeretetével itt a Best FM.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
4: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az autómosó mellett.
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
6: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
7: Irány az XXX Lutz!
6: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXXLutz.
8: Készülj a nyárra, nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
9: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
0: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
0: megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
0: Bárhol is,

hangulatban köszöntöttük Önöket ősziesben. Most szépen süt a nap, tiszta az idő, fújdogál a szél, nagyon kellemes a reggelünk, és napközben sem lesz melegünk, mondom, egy picikével több mint 20 fok, holnap pedig egy picikével több mint 25 fok. Tegnap pedig elindult a labdarúgó világbajnokság az első mérkőzésen bizony, és hát Mexikó győzött Dél-Afrika ellen 2-0-ra. Nézzük a mai napot. Remélem jól mondom. Dél-Korea, Csehország és Kanada, Bosznia-Hercegovina. Ezek kezdődnek. Pontosabban igazából már a Dél-Korea, Csehország az véget is ért. Mert ugye elég nagy az időeltolódás. Ó, én nem fog belemenni ebbe a VB-s témába. Nem értek hozzá. Na, hát bocsánatot kérek. Próbálom itt a Google-ről meg az AI-tól megtudni, hogy ez hogy is van. De akkor lényeg az, hogy ma este 9 órakor Kanadának lehet szurkolni, vagy Bosznia-Hercegovinának. Most meg a spanyoloknak, ők nem játszanak, énekelnek. Két tata, prostata, a Macarénával a Los Derio érkezik, a két spanyol, sármos úriember, egy kis koreográfia, 1993 nagy slágere, a reggelben, ahova Enikő is megérkezik, egy közlekedési infóval, mi szerint a Mák utcán aktív a Trafi Box. Igen, Enci, már hallottunk róla, de köszönjük neked is.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.

Nyár eleji nap, oly fanyar és gyöngyöző, mintha pezsgőt bontottunk volna valahol. A habja kifolyt, s most itt csillog szénsavas gyöngy szemeivel a virágok kelyhében, a nők szemében és mosolyában, a madarak sikolyaiban. Jókedvű, kissé mámoros természet ez. A mező és a vetés is imbolyog, könnyedén, mintha szalonspicce lenne. Kedvem támad énekelni.

0: boldog, igazán a Best FM-en a Parnó Grass és Dániel Figergő dalát hallották. Józsival folytatjuk, jó reggelt. Hol láttál trafipaxot, Józsefem?
1: Buda előtt Debrecen irányába mérkőd a szokásos helyen.
0: Tudom, a szokásos helyen, a 35-ösön, Buda szőlő előtt ott lesz a trafipax. Nálunk pedig némi programajánlat péntekre és egy kis előzetes holnapra. Sőt, igazából a vasárnapról is beszélhetünk, hiszen tegnap megvolt a 97. debreceni ünnepi könyvhét ünnepélyes megnyitója. Ugye idén a 25. gyermekkönyvnapokat is tartjuk. És hát a mai második nap 10 órától az Aranybika aulájában gyermekprogramokkal indul. Egyébként 11-től is lesz ilyen. Aztán délután 2-től könyvbemutató az Aranybika aulájában szintén. Az arany útja 700 éves a magyar aranyforint. A Déri Múzeum programja. Aztán 3 órától könyvbemutató Szabó Borvál a Házasság labirintus című kötetének a bemutatója. Találkozhatnak Terék Anna költővel a Jég című verses kötete kapcsán. És mondjuk Fenyvesi Otto József, József Attila díjas, pontosabban Fenyvesi Otto, József Attila díjas költő, író, képzőművész, szerzői estjére pedig este 6 órától kerül sor. Idén az ünnepi könyvhét programjai az Aranybikában, és hát az Aranybika előtt a Kossuth téren zajlanak. Lesz holnap is program, és lesz holnap után is, hiszen 14-éig vasárnapig tart. Na de akkor lesz egy holnapi előzetesünk, mindig nézd az élet napos oldalát. A Soul Orient kórus egy hatalmas évfordulót ünnepel, a jubileumi hangversenyen fennállásának a 35. évfordulóját ünneplik. Holnap a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának lisztermében este 7 órától a rendhagyó koncert felidézi az elmúlt évtizedek meghatározó zenei pillanatait, és alkalmat ad a közös ünneplésre mindazok számára, akik szívükön viselik a kórus életét és a közös éneklés ügyét. Boldog születésnapot kívánunk a Soul Orient kórusnak, holnapra csodás koncertet, mára pedig boldog születésnapot annak az előadónak, aki már is érkezik tesójával együtt, Paul Kalkbrennerről van szó. Ezt a dalt készítették még 2008-ban, és hát Paul ma ünnepli Fritz a másik, Kalkbrenner a születésnapját. 49 esztendős lett ez a Sky and Sender.

90-es évek egyik hazai nagy kedvence, a Groove House dalát hallották. Hol vagy nagy szerelem? 8 óra van mindjárt. Jó reggelt kíván a Best FM, Shawn Mendes dalával.

0: és ami pedig nem újdonság, hanem ellenkezőleg igazi patinás dalab. A Boston együttes More Than a Feeling című dala az egyik születésnapos a következő órában, mármint maga az énekes. A másik pedig...
1: Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt.
0: Az Edda együttes meghatározó tagja volt és zeneszerzője, igazából az ősi Edda arculat egyik legjelesebb képviselője, akinek ma van a 73. születésnapja. Na kedves Eddások, hogy hívják őt?
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
4: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
5: Kia. Movement that inspires.
6: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
7: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
8: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
9: civisbeton.hu
8: A megbízható alap.
10: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Dili Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
11: Ez reklám volt.
12: A Best FM-en.
13: Pár nap múlva a villamospálya felújítás kezdődik Debrecenben. Drágább lesz a rendelt pak. Józsa közlekedése volt a fő téma a lakossági fórumon. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
12: Hírek a Best FM-en.
13: Június közepétől villamos pálya felújítás kezdődik Debrecenben. A DKV több helyszínen végez sínccserét és vágányszabályozást, hogy hosszú távon biztonságosabb és megbízhatóbb legyen a villamos közlekedés. Az első ütem június 15-e és 20-a között zajlik a Bem téren és a Simonyi úton. A munkákat esténként és éjszaka végzik, így napközben a villamosok menetrend szerint közlekednek. A környéken élők azonban fokozott zajhatásra számíthatnak. A legnagyobb változás június 22-e és július 7-e között várható. Ekkor a Kossuth téri munkák miatt az 1-es és 2-es villamosok a Nagyállomás és a Kálvin tér között nem közlekednek. Ezen a szakaszon villamospótló autóbuszok járnak, az utasoknak pedig a Kálvin téren kell átszállniuk a villamosokra. Hívta fel a figyelmet a DKV. Drágább lesz a rendelt pak. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, a Shinről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. A pluszköltség várhatóan a fogyasztói árakban jelenik majd meg. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Józsa közlekedése volt a fő téma a lakossági fórumon. A városrészben egyre nagyobb gondot okoz a forgalom, ezért a lakók a tervezett fejlesztésekről kérdezhették a város vezetőit és a szakembereket. A fórumon szó esett a 35-ös főút négysávosításáról, a Józsát elkerülő új útról, a DKV menetrendről, a kerékpárutakról és az utak állapotáról is. Pap László polgármester elmondta, az önkormányzat szerint elsőként az északi elkerülő megépítés építése lenne fontos, mert ez csökkenthetné az átmenő forgalmat a városrészen. A városvezetés szerint a 35-ös főút bővítése önmagában nem oldaná meg a problémát, mert a szélesebb út még több autót vonzhatna Józsára. Az önkormányzat ezért az elkerülő út előkészítését támogatja, számolt be róla a dehír.hu.
9: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
13: Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is, éjszakára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Itt Csaba vagyok. Mike Pércsin a Leningen keresztezés előtt a belső sávban van egy lerobbant autó részülagódik.
0: Köszönjük Debrecen! Jó utat kíván! A Best FM!
2: Szeretünk Debrecen!
0: Utána jártunk a debreceniek zenei ízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc.

0: Big Bird a Best FM-en. 4:90 Jó reggel, Debrecen!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel!
0: Június 12-e Villő nevű kedves hallgatóink névlapja. Rájuk készülünk, őket köszöntjük mindjárt. Hát nem egy gyakori név. De ha mégis lenne egy villője, akkor csak a Best FM és csak a névnapi sorsolás délelőtt majd Szabó Anitával, nevezni most is lehet bestfmdebrecen.hu. És ugyanez igaz a születésnaposokra is, mindjárt egy rockénekessel, a Boston együttes frontemberével folytatjuk, akinek ma lenne a 75. születésnapja, de 2007 óta már nincs velünk. Közlekedési információkból frissek, az előbb telefonáltak, hogy a Leiningen Mikepércsi kereszteződésében a belső sávban, ott a kereszteződés előtt vész villogóval áll egy autó. Lehet még mindig ott van műszaki hibás, és lesz Trafipax 35-ös számú főúton Bodaszőlő környékén, illetve aktív a Trafibox a Mák utcában is. Köszönjük szépen a bejelentéseket!
3: Köszöntjük Villő nevű hallgatóinkat, a Villő magyar név, mely egy tavaszköszöntő népi szokás a villőzés elnevezésével közös eredetű. A név legismertebb viselői Csiszár Villő matematikus, Korvos Villő műugrónő és természetesen önkedves Villő, aki a rádiót hallgatja.
0: Biztos nem a tavasz köszöntés kapcsán ünnepeljük június 12-én a villőket. 75 éves lenne a Brad Delp, a Boston együttes énekese, a dal pedig pontosan 50 éves. Ez a More Than a Feeling.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
4: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
5: Irány az XXX Lutz!
4: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy, ott van veled. A best.

0: Ugye nem bántad meg, dr. Véres rendelt Veréb Tomival, és tudti, hogy megbánta az az autós, aki figyelmetlen volt most reggel a nagyállomásnál. A felüljáró alatt történt egy újabb baleset. Volt már korábban egy, ott is busz és személyautó volt, igaz máshol. A főszereplő itt is az, András, köszönjük az információt neked. Szóval baleset az állomásnál a felüljáró alatt. Csak óvatosan. És csak a Best FM június 12-én is. 1767 dr. John Baptist levezette az első vérátömlesztést. 1839 először játszottak baseballt az Egyesült Államokban. 1849 Louis Hazlitt feltalálta a gázmaszkot, bárcsak sose ne kellett volna használni. 1965 a Beatles együttes tagjai megkapják a Brit Birodalom érdemrendjét magától II. Erzsébettől. És 1999 a KFOR első egységei megérkeznek Koszovóba. Na és mi történt 1981-ben? Ki debütált a mozikban? A megunhatatlan, sármos, régész professzor, dr. Indiana Jones, és akkor még a Frigyláda 1981-ben, tehát 45 éve mutatták be a Frigyládát. Nálunk azért 4 évet várni kellett, 85 októberében került a hazai mozikban. Úgy látszik, Spielbergnek bejött ez a június 12-e, mert 1993-ban, 33 évvel ezelőtt bepillantást nyerhettünk az őslények világába.
1: Legyen a Saurus.
2: Megcsinálta. Ez az őrült kurafi megcsinálta.
3: Eldobhatjuk a könyveket a hidegvérű teóriába. Totális tévedés. Ez a lény melegvérű.
4: És nem a mocsárban él.
3: Úgy nézem, 8 vagy 9 méter a nyaka.
5: A Brachiosaurusnak 10.
3: Futni tudnak?
5: A Tyrannosaurusnál 50 km per órát mértünk.
4: T-Rex? Uh-huh. Azt mondta, van egy T-Rexük?
5: Igen.
3: Ismételje meg.
5: Van egy T-Rexük.
4: Vegyél mély levegőt.
5: Dr. Grant és kedves Dr. Settler, üdvözli Önöket a Jurassic Park.
6: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
7: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: Tibi jelent az utakról 10 perccel 9 óra előtt. Jó reggelt kívánok!
1: Jó napot kívánok! Szólni szeretnék, hogy Debrecen és Balmazőváros között rengeteg biciklis sportolós csapat van. Vélhetően, ahogy értettem, külföldiek elfoglalják az egész sávot, és nem hajlandók egy sorban menni egymás után. Az egész sávot lefoglalják, ütlegelik az autókat, káromkodnak.
0: Hogy micsoda? Ütlegelik az autókat és káromkodnak? Ennyi, bennyát, nem egy sportszerű viselkedés ez. Kedves országúti kerékpárosok, mind a mellett pedig szabálytalan, ahogy közlekednek. Tessenek vigyázni autósok, tehát a látóképi csárda után és ugye Balmazújváros felé több ilyen csapattal is, kerékpáros, sportoló kerékpáros csapattal találkozhatnak, akik hát nem viselkednek túlságosan intelligensen. 500-540 és 39-33-104-6. És akkor jöjjön az az úr, akit már teljesen elfelejtettünk, amikor az Eddát emlegetjük. Pedig nem szabad, hiszen 1977-ben írta meg az első közös dalokat az Eddával és Pataki Attilával. Atti is ugyanis akkor írta és hívta meg a csapatba Slamovics urat, akit úgy hívnak, hogy Slamovics István Pista, az a Slamó, aki ma 73 esztendős lett, és tény és való, hogy nem sokáig, 6 éven keresztül volt csupán az együttes tagja, de az akkor Attilával közösen megírt dalok messze menőkig meghatározták a zenekar hangzásvilágát, és ezek bizony a mai napig népszerűek. Az első lemezen szinte minden dalt Slamó írt, például ezt is.

0: Szóval 6 év az Eddával, és a legcsodálatosabb slágerek.
1: Persze, hogy általában lenni szokott, két dudás nem fért meg sokáig egy csárdában, hát kialakultak viták, aminek a következtében az történt, hogy Slamó kivált az Eddából, és megalakította a No formációt. 73 esztendős ma Slamovics István, meg annyi csodás hazai kedvencünk szerzője,
2: időm kevés,
1: és énekel is, ő az. Boldog születésnapot!

9 óra pontos idő, a Best FM rádióban David Guettát hallották. Mák utca, Trafibox, aktív. Igen, köszönjük. És a 35-ösön még mindig ott lát a Trafipax Boddaszöllő környékén, hát akkor ott is csak óvatosan. És a Balmazújvárosi úton, pontosabban a látóképi csárda után Balmazújváros felé szintén, mert több adagban tetszenek külföldi, nem annyira udvarias kerékpárosokat, országúti sportolókat látni, találni. Óvatosan haladjunk el mellettük. Tibi elmondása nem lesz egyszerű, mert hogy az egész sávot lefoglalják, és még neki kell feljebb, hogyha finoman arra kérik őket, hogy hát azért libasorban úgy lenne célszerű, meg a Kressz is azt írja elő. Láthatósági mellény van, kiskezi csókolom, remélem igen. Taylor Swift és az Opel Light. Aztán Gáspár Laci, az egyik születésnaposunk, és a dalamelynek a

0: ma ünnepelni a 83. születésnapját, a magyar Jean-Michel Jarre. Persze nem kell őt jelzőkkel illetni, mert ő maga volt a Benkő. Benkő Laci bácsi, az Omega együttes billentyűse, és tényleg szintetizátoros szóló lemezek, lexikon, hát elkészítője, úgyhogy jön is majd a nyári éjek asszonya, hát egy nem annyira tipikus nyári éj előtt, mert hogy éjszaka lehűl ám a hőmérséklet, és napközben is kevesebb lesz, mint tegnap volt. Itt vagyunk már is a részletekkel.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
6: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, szigorítják az e-rollerek használatát Hajdúszoboszlón, rendőrségi vizsgálat indult a stadionban lezuhant kamera ügyében. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtés rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól szigorítják az elektromos rollerek használatát Hajdúszoboszlón. Az új szabályok célja a balesetek megelőzése és a gyalogosok biztonságának növelése a város legforgalmasabb területein. Július 1-től többek között a Hősök terén a Mátyás király sétányon, a Szent István parkban, a Szabadidő parkban, valamint az iskolák, óvodák, a piac és a rendelőintézet környékén tilos lesz elektromos rollerrel és más hasonló gépi meghajtású eszközzel közlekedni. Ezeken a helyeken a járműveket csak tolva vagy kézben tartva lehet használni. A város már megkezdte a lakosság tájékoztatását, a korlátozó táblákat pedig július elején helyezik ki. A szabályszegőket először figyelmeztetik, később azonban akár 50.000 forintos helyszíni, illetve 150.000 forintos közigazgatási bírságot is kiszabhatnak rájuk, írja a HAON. Rendőrségi vizsgálat indult a Nagyerdei stadionban lezuhant kamera ügyében. A Magyarország-Kazasztán válogatott labdarúgó mérkőzésen a pálya fölött működő kamerarendszer egyik egysége kigyulladt, majd mintegy 20 méteres magasságból a földre zuhant. A balesetben senki sem sérült meg, mivel az eset pillanatában nem tartózkodott senki a kamera alatt. A legközelebb egy operatőr volt, de ő is biztonságos távolságban helyezkedett el. A körülményeket a debreceni rendőrkapitányság vizsgálja, közölte az MLS.
8: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
9: Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.
8: A
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aha.

0: Jones és a Sex Bomb a Best FM-en. Oh!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: Tom Jones pontosan múlt vasárnap ünnepelte a 86. születésnapját. A Sex Bombbal így utólag is boldog születésnapot kívánunk neki. És boldog születésnapot kívánunk ott fenn a Mennyországban Benkő Lászlónak, Laci bácsinak, aki nem érhette meg már ezt a korát. 77 évesen hunyt el egyébként 2020. november 18-án. Ma lenne a születésnapja, 83 esztendős lenne. Szóval mindjárt jön egy kis Omega, sőt, rendhagyó módon nem csak Omega, hanem valami különleges zenei csemege is, de előtt egy holnapi különleges programra hadd hívjam fel a figyelmüket. Magától a szervezőtől kaptuk a programajánlatot. Holnap ugyanis Józsán az Unoka Kert sportpályáján DVSC legendákkal rúghatják együtt a bört. Már reggel 8 órakor kezdődik az ingyenes program, tehát Józsa, Unokakert, szombat, és 12-kor pedig gálamérkőzés lesz majd, ahol hát nem csak a DVSC nagy öregjeivel, nem akarom részletezni, meg kihagynék valakit, de mondjuk Dombi Tibit azért megemlíteném, meg Sándor Tomit, hanem olyan nagy nevekkel is találkozhatnak, mint dr. Puskás Lajos, Détári Lajos Döme, vagy éppen Mennyhárt Ernő Menyus, ők is itt lesznek, és fociznak majd egy hát emléktornán tulajdonképpen, egy gálamérkőzésen, holnap reggel 8 órától. Józsa és Unokakerti Sporttelep. Jó sportolást, jó szórakozást kívánunk. No, akkor Benkő László. Miért mondtam én Benkő Lászlóról azt, hogy ő volt a magyar Jean-Michel Jarre? Mutatom. Ezért.

Az Omega fennállását 62. szeptemberétől számítjuk. Az első perctől kezdve ott volt Benkő Laci bácsi. Kezdetben zongorán, majd orgonán játszott, közben megérkezett Presser Pici bácsi, aztán távozott, és ő maradt Benkő László, az Omega billentyűse és dalszerzője. És saját szólólmezeinek a szerzője. Hát igen, akkoriban Jean-Michel Jarre, Oxygen és Equinox című lemeze világméretű járványt indított el a szó legpozitívabb értelmében, ami a szintetizátor szóló lemezeket illeti, és hát Benkő László sem maradt ki a lexikonnal, 82-ben készítette el. Ma lenne 83 esztendős Benkő László. Ráemlékezünk most a Best FM-en. Ez a nyári éjek asszonya. Mindjárt 9:30 van.

0: Jensen szeretetével, itt a Best FM.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj a nyárra, nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
1: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
1: A megbízható alap.
4: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
5: Csekkold a termékeket az Auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
6: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
7: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
8: Irány az XXX Lutz!
7: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.

0: kedvencei.
1: Megállás nélkül.
2: Hello, we are Imagine Dragons.
3: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
4: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled.

Gloria Estefan és a Miami Sun Machine Conga című slágere után a 80-as éveket követően megköszönjük Cívis Komos Gyónak a közlekedés információját. Mégpedig a Mák utcai aktív trafi boxról reggel 6 óta így van, kedves Gyó, de köszi, hogy ráerősítettél. És van két közlekedési észrevétel is. Most szeretném jelezni, főképpen neked, Marian, aki egy egész hosszú e-mailt írtál a Best FM rádiónak, hogy talán célszerűbb lenne az észrevétele kukac.debrecen.ph.hu oldalra ugyanezt elküldeni, és hát talán akkor eljut a kivitelezőhöz. Nos, szóval akkor két észrevétel. Az egyik most jött Nánditól. A Füredi út kimenő ága teljesen elesett a Böszörményi úttól, és bent ragadnak a kereszteződésben. Nem úgy volt, hogy átadják az új kereszteződést? Értem a pikírt célzást. Egyébként átadták. Valami más lehet az oka most ennek a dugónak. Az meg, hogy bennmaradnak, bennragadnak a kereszteződésben, hát azt meghagyjuk, jó? Szóval erről Nándi tájékoztatott bennünket, Marian pedig a következőről. Elég hosszú az e-mail, csak az elejét fogom olvasni. Úgy is tudom, hogy sokan egyetértenek ezzel. Szeretnénk megtudni, hogy a Faraktár utcán a Vámospércs irányába kifelé vezető sávok mikor lesznek újra átadva a közlekedők számára. Hiszen több hete tart a forgalomterelés, sávlezárás, a két egyenesen haladó sávból és a kanyarodó sávból csak egy sáv használható, ami igen nagy torlódást okoz, főképpen délután, amikor már mindenki szeretne hazafelé tartani. Van olyan időszak, hogy a felüljáró túlsó részén van a sor vége a város irányában. Oh, mondom még egyszer, észrevétele kukac.debrecen.ph.hu. Jó, és akkor ott igyekeznek majd válaszolni, vagy felvenni a kapcsolatot a kivitelezővel. Ez meg a Best FM, ahol érkezik Gáspár László a Szubjektív Top 3-mal a harmadik helyen. Yeah.

0: TV2 Megasztár című műsorának felfedezettje Gáspár László úr ma a 47. születésnapját ünnepli egy emlékezetes performanszával és az egyik legvidámabb zenéjével köszöntjük a születésnapján.
1: Nem csak szar voltál, hanem üzlésre is, meg csúnya is. Menjen innen. Arra menjek innen. Menjek ki magadnak innen. Na, hello. Mikrofon meg összetöltetben levonjuk a gázsitból, ha lesz valaha. Hát minek bántod az embert, amikor nem is bántottad téged, csak szépen mondtak itt a dolgokat.
2: Én nem bántok senkit.
1: De, nagyon csúnyán beszéltél. Nagyon rosszul viselkedtél. Nem otthon vagy. Nem a kocsmában vagy. Akkor add meg a tiszteletet. Ha nem adod meg a tiszteletet, akkor menj nincs haza magadnak. Neked is azt mondom.
3: Én megkapta a legendás mondatot.
4: És működik.
5: Vidám zenék a munka lendületéhez.
6: Ez a Best FM.

0: Represent Cuba, not hello muchacho, pontosabban muchacha, ami téged illet, mert hogy ennek a női alakja a muchacha, ezt te tudtad? Én nem.
1: Nem, de a Chico, ez megvan.
0: A Chico? Igen. Mi Chico? Latino? Egy latin ló, vagy mi ez?
1: Nem, szerintem a Chico, ez fiút jelent, jó, ez ilyen kisrácot.
0: Ja, igen.
1: Ezt rád mondtam, Laci, egyébként.
0: Ja, köszi. Oké, ezt nagyon-nagyon köszönöm. Igen, mert ha azt mondtad volna, hogy Anciano, azt meg nyugodtan vehettem volna sértésnek. Az a nem annyira Chico változata.
1: Na.
0: Hát a bizonyos kor felett használják,
1: Hölgyeknél?
0: Hogy nem, uraknál, úgy általában. Mondjuk azt, hogy szépkorúak kifejezés, ez magyarul.
1: Tehát, hogy én...
0: Anciano. ne folytassuk, jó?
1: Jó.
0: Jó, mindjárt 10 óra. Jön egy születésnapi torta, előtte még Norbi közlekedési információja. Nem csak a Mák utcai Trafibox aktív, hanem a Budai Nagyantalon is csak óvatosan. Mi történt? Egy lufi elpukant?
1: Igen, kettő.
0: Na, jó, adjunk egy tortát. Egyet, ne kettőt.
2: Simon Janinak, talán aki ma lett 29 éves, a tesója Kriszti anya és apa köszöntik Vámos Pércsen. Boldog szülinapot kívánnak Haraszti Tündének, a párja Viktor és a két nagyfia Pisti és Szabi. Tóth Pált is szeretettel köszöntik a felesége Nóri, Pál számára nincsen lehetetlen feladat, Szirák Erzsébet is ünnepel ma Hajdúszoboszlón. István és az ünnepelt fia is köszönti. Führer Mártát, a kedvenc kolléganő és az egy szem férfi kolléga köszöntik az irodából, Mártának hobbija a kertészkedés, és egyébként a kedvenc csoportvezetője a csapatnak. Ifjabb Kati Imrét is nevezték, nagyon szeretnék így az éteren keresztül is köszönteni ezen a csodás napon Kati Imréni és a családjait Debrecenben. Nagy Dávid Kamalert 2 éves, egy igazi jármű, imádó kisfiú, és hát a kukásautó a kedvenc. Erdeli Csiszváné is ünnepel, ma testvére és az egész család nevezte. Egy szép verset is írtak hozzá. Hát most ezt hagyd ne olvassam fel, de tényleg gyönyörű a vers, gondolom, hogy meg is kapja személyesen. Kormány Mária pedig nagyon készül, hát nem hiszed el, mire, Laci.
0: Na, amire?
2: Keanu Reeves koncertjére, aminek utána néztem, jövő hét csütörtökön lesz Budapesten.
0: Tényleg?
2: Én nem is tudtam, hogy zenél ez a fazon.
0: Nagyon.
2: Színészekből zenészek lesznek, zenészekből meg színészek előbb-utóbb, úgy látszik. Szóval, hogy már ez is egy szülinapi ajándék, de drukkolnak a tortáért is.
0: Ja, ő az, akit a kolléganője is nevezett, ugye?
2: Igen, Betty, illetve a testvér és a család.
0: Yeah. Uh-huh.
2: Dobi Tamás is ünnepel, ma a kis család köszönti, Karacs Gabika ma lett 5 éves, a drága kis unokát köszöntik Erika mama és Karacs papa, Újvárosi Zoltán is ünnepel, ma Léta vértesen, Gacsádi Márk pedig egy csodálatos ember, így 27 évesen, ezt írta az édesanyja, itt Debrecenben köszönti a nagyfiát. Jamris Káné kis Fruzsit is nevezti, keresztfia Zalán sógornője is sógora, Tiszacsegén hallgatnak bennünket. Kima Sándor, anya és apa jó voltából lehet akár tortanyertes, így 5 évesen. Nagy Évát szintén Évi köszönti a 10. születésnapja alkalmából. Pálóciné Horváth Enikőt is köszönti a testvére. Melinda és Violettát is nevezték, Hetény belső nyírtanyán, és az anyukája telefonja megadva, ugyanis Violetta 12 éves, és még a suliban van. Na, ő lesz a nyertes?
0: Nem, én tudom, ki lesz a nyertes, legalábbis az én lelkemben, vagy a mi lelkünkben ő a nyertes. Sokan köszöntötték itt az ünneplő fiaikat, én is köszönthetem a miénket, Anita.
1: A mi fiúkat?
0: Az enyémet, meg a páromét, hát na!
1: Hogy ne köszönhetnéd, Laci?
0: Azért meglepő lenne, hogyha hívnám itt telefonon, hogy haló, Fazekas Kristófot keresem, amikor 30 éves. 30 éves, ahhoz született! Hát nem nyeri meg a Best FM rádió tortáját, valaki más nyeri meg. Boldog születésnapot, Kristóf!
3: Igen?
0: Haló? Egy telefonszám, de két érintett. Ki van a vonal végén?
3: Anti vagyok.
0: Anti! Akkor a ház ura és a család feje.
3: Úgy is lehet mondani, igen.
0: Na, és ki a másik érintett?
3: Nikolett, a felesége.
0: És miben érintett, Antal?
3: Hát ma van a születésnapunk.
0: Ma? Mind a kettőjüknek?
3: Igen, június 12-én.
0: Antal, azt nem mondja, hogy még a házassági évfordulójuk is egy napon van.
3: Hát az nem. Az júliusban van.
0: Hát de nem úgy értem valahogy mind a kettőjüknek.
3: Hát igen, tényleg. Jó, lehetett.
0: Hát remélem is, hogy leesik. Az lenne a csoda, hogyha férj és feleség, és nem egy napon lenne a házassági évfordulójuk. Abból egyébként hanyadik?
3: most lesz a harmadik.
0: Harmadik? Ó, hát ez friss élmény. Nézd, Antal, ami a korokat illeti, a te esetedben firtathatjuk, a Niki esetében inkább hagyjuk, jó?
3: Jó, hát az enyém 40-es kereket.
0: Jó. 40 szál gyertya biztosan, azt nem mondjuk, hogy még mennyi Nikinek. Azon a születésnapi tortán, amit megnyertetek Debrecen kedvenc rádiójától.
3: A Best
0: FM. Szia, Fazekas Laci vagyok.
3: Szia.
0: Hát aztán jól összehoztátok ezt a közös születésnapot.
3: Igen, igen, így lett tervezve.
0: És azt tudod, hogy ki hozta nektek össze ezt a tortát?
3: Hát van egy sejtésem. Igen? Van egy sejtésem.
0: Mondjuk azt, hogy ahol laktok, attól nem kell messzire menni.
3: Nem kell, nem kell. Nagyon kedves szomszédunkból van szó szerint.
0: Erika. Igen. Tóni, megvan a Monami kávézó és cukrászdában a csokis keksz tortátok. Erikának majd a szomszédba szaladjatok át egy szelettel. Boldog születésnapot kívánunk neked, és természetesen Nikinek is.
3: Nagyon köszönjük szépen. Nagyon aranyosak vagytok. Köszönjük szépen.
0: És a melons pizzáját, a reggeli informátorának járó finomságot nyeri az osztály kirándulás nevében, vagy pontosabban a kiránduló osztályokkal kapcsolatos információért cserébe. Laci, Hodosi Laci.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ajaj, már 4 perccel is elmúlt 10 óra. Hát ez akkor már a péntek délelőtt. Olyan slágerekkel, mint Don Omar és Lucenzo. Impala és a Dracula. És hadd kívánjak jó pihenést a hétvégére Kőkény Attila darával.

0: 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Megnyílt a 97. debreceni ünnepi könyvhét. A vízmegtartásról tanácskoztak a Debreceni Egyetemen. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Hétfőn erről is szavazhat majd az országgyűlés. A honatyák elé kerülnek olyan módosítások is, amelyek például rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozzák a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Ez lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezután nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Megnyílt a 97. debreceni ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok. Az ország egyik legrégebbi irodalmi rendezvénye idén új helyszínen a felújítás alatt álló Aranybika szállóban és a Kossuth téren várja az érdeklődőket vasárnapig. A programok között író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások és könyvbemutatók is szerepelnek. A megnyitón az Aranybika épületében a látogatók a szálló történelmi tereit is bejárhatták, miközben az Alföldi nyomda egy korabeli nyomdagéppel idézte fel a könyvkészítés hagyományait. Az idei könyvhét díszvendége Újvidék, az író díszvendég pedig a Kossuth díjas Végel László. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza az olvasókhoz a kortárs magyar és vajdasági magyar irodalom legjelentősebb alkotóit. Részletezi a De Hír. A vízmegtartás és a klímaváltozás kihívásai kerültek a középpontba a Debreceni Egyetem konferenciáján, az első Debreceni Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fórumon. Szakemberek, kutatók és döntéshozók keresték a megoldásokat a vízhiány problémájára. A tanácskozáson elhangzott, a klímaváltozás hatásai Közép-Európában különösen erősen jelentkeznek, ezért egyre fontosabb a víz helyben tartása és a hosszú távú tervezés. A Debreceni Egyetem szerint a kérdés nem csak műszaki, hanem környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű. A fórumon bemutatták a kormány új környezetvédelmi stratégiáját is, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút. A Ki a tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit, a gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény is várja. A rendezvényen kézműves vásár is lesz, ahol helyi alkotók mutatják be portékáikat, emellett gasztronómiai különlegességekkel is készülnek a szervezők. A program helyszínére a Zsuzsi erdei vasút járataival lehet eljutni. Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.
2: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: Ez a Best FM.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hunajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
4: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
5: Hi, this is James Blunt.
6: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
7: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
4: A Best FM.

egy nap van, csak egy nap van, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, csak egy nap. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok

egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz.

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en a Best délelőttben. A mikrofonnál Szabó Anita, már csak pár óra választ el minket a hétvégétől. A jó zenéktől viszont egyetlen pillanat sem, hogyha a Best FM-et hallgatják. Jó munkát, jó utat kívánunk mindenkinek, balesetmentes közlekedést. A 4-esen a Nyíregyháza felől érkezőket mérik. A szokásos helyen a benzinkútnál, a Téglási letérőnél legyenek óvatosak. A hét utolsó munkanapján is várom az infókat. 500-540 a forró drót, a Purple Disco Machine dala pedig már is érkezik a horoszkóp előtt, ez a Hypnotized.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a pénz körül forog a világ, ha jelenleg rossz szíriában is van, nincs ok aggodalomra, mert előnyös változások várhatók. Mika, fellendülőben van pénzügyi vállalkozása, ami által a békesség uralkodik a lelkében, ezért a képességért sokan irigylik. Ikrek, munkájában nagy lépésekkel haladhat előre, ha figyelmes és észreveszi a hasznosítható ötleteket, olyan területeken mutathat fel eredményeket, amelyek nem tartoznak eddigi tevékenységéhez. Rák, elfáradt a hétvégére, de ne gondolja, hogy a munka csak robot lehet, megkeresheti a kenyerét olyasmivel is, amit szeret végezni. Oroszlán. Az oroszlán határozott, kiegyensúlyozott személyiség, aki szereti maga körül a biztonságot, vonza az ismeretlen, de vigyázzon, ha bármit erőltet, korábbi célkitűzéseit kockáztatja. Szűz. Mindent pontosan megtervez és megfontoltan cselekszik, de legyen kicsit rugalmasabb, meglátja, mennyivel izgalmasabb lesz az élete. Mérleg. Felkínálja segítségét egyik családtagjának, aki az utóbbi időben elhanyagolta az egészségét. Ne korholja túlságosan, mert az egészséghez az akaraton kívül némi pénz is szükségeltetik. Skorpió. Kap egy meghívást a hétvégére, akkor menjen el, ha van hozzá hangulata. Nyilas. Meggyőződéssel hiszi, hogy gazdag és sikeres lehetne, ha találna valakit, aki hajlandó lenne pénzzel segíteni a vállalkozását, az életben azonban ez nem mindig így működik. Bak. Népszerűsége hirtelen megnő, és ez találékonyságával párosul. Érzelmi kapcsolatában eddig, ha voltak is ellentétek, akkor ragyogó érzékkel megoldja a válságot. Vízöntő. Élvezze az életet, ha utazni van kedve, bátran vágjon bele, új és érdekes helyek felkeresésével gyarapíthatja a tudását. Alak. Túl sok munkát vállal magára, olyat is, ami a más feladata lenne. A munkára fordított energia egy részét áldozza a szerelemre.
1: A zene kísér minden úton.
4: Ez

0: kétkeréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
1: Erikának köszönjük az információt a közlekedők nevében is. Ebes irányába a 4-es főúton az autópálya lehajtót követően aszfaltoznak a szakemberek, váltakozva halad a forgalom. Erre készüljenek, hogyha arra haladnak, illetve a 4-esen Nyíregyháza felől érkezők Trafipaxra, a benzinkútnál a Forródrót 500-540-es MS Viber számunk 30-as 933-1046.

0: Köszöntjük Villő nevű hallgatóinkat, a Villő magyar név, mely egy tavaszköszöntő népi szokás a villőzés elnevezésével közös eredetű. A név legismertebb viselői Csiszár Villő matematikus, Korvos Villő műugrónő és természetesen önkedves Villő, aki a rádiót hallgatja.
1: A névnapos villőket ünnepeljük ma is, köztük azt a 2 éves kislányt, akit kisorsolt a gépünk. Reméljük, hogy anyát el tudom érni, és tudjuk Villőt köszönteni.
2: Igen, köszönjük.
1: Szia Neli, Best FM Rádió. Úgy tudom, hogy van 1-2 éves kislányod?
2: Igen, igen, Villőnek hívják.
1: Villőnek hívják? Szereti a sütit, Villő? Hogy álltok vele?
2: Nagyon szereti.
1: Melancs cukrászdába mai napon süti meghívás mehet?
2: Köszönjük szépen. Villő egy nagyon-nagyon csodálatos, hát nagy lány, nekem még kislány, nagyon kedves, és most volt 2. március végén, decemberbe kezdi az óvodát.
1: Hát nagyon boldog névnapot kívánunk neki, nagy cuppanós puszit adjál át mindenképpen a Best FM nevében, és gratulálunk, szeretettel, legyen csodás napotok, a Melasba várnak benneteket.
2: Nagyon szépen köszönjük, mi is szép napot kívánunk.

0: ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Pár nap múlva a villamospálya felújítás kezdődik Debrecenben. Drágább lesz a rendelt pak. Józsa közlekedése volt a fő téma a lakossági fórumon. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Június közepétől villamospálya felújítás kezdődik Debrecenben. A DKV több helyszínen végez sínccserét és vágányszabályozást, hogy hosszú távon biztonságosabb és megbízhatóbb legyen a villamos közlekedés. Az első ütem június 15-e és 20-a között zajlik a Bem téren és a Simonyi úton. A munkákat esténként és éjszaka végzik, így napközben a villamosok menetrend szerint közlekednek. A környéken élők azonban fokozott zajhatásra számíthatnak. A legnagyobb változás június 22-e és július 7-e között várható. Ekkor a Kossuth téri munkák miatt az 1-es és 2-es villamosok a Nagyállomás és a Kálvin tér között nem közlekednek. Ezen a szakaszon villamospótló autóbuszok járnak, az utasoknak pedig a Kálvin téren kell átszállniuk a villamosokra. Hívta fel a figyelmet a DKV. Drágább lesz a rendelt pak. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, a Shinről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. A pluszköltség várhatóan a fogyasztói árakban jelenik majd meg. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Józsa közlekedése volt a fő téma a lakossági fórumon. A városrészben egyre nagyobb gondot okoz a forgalom, ezért a lakók a tervezett fejlesztésekről kérdezhették a város vezetőit és a szakembereket. A fórumon szó esett a 35-ös főút négysávosításáról, a Józsát elkerülő új útról, a DKV menetrendről, a kerékpárutakról és az utak állapotáról is. Pap László polgármester elmondta, az önkormányzat szerint elsőként az északi elkerülő megépítés se lenne fontos, mert ez csökkenthetné az átmenő forgalmat a városrészen. A városvezetés szerint a 35-ös főút bővítése önmagában nem oldaná meg a problémát, mert a szélesebb út még több autót vonzhatna Józsára. Az önkormányzat ezért az elkerülő út előkészítését támogatja, számolt be róla a dehír.hu.
3: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
2: Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.

0: Dobrádiákos és Emilia közös a szerelemre hangolva. Szólt itt a Best FM-en, is lehet hangolódni táncra. Például, ha hétvégére nincs még program, akkor hozok egy nagyon szuper kikapcsolódást. Június 13-ára szombat estére, este 7-től 10-ig a Kossuth téren ingyenes Latin utcabál várja Debrecen közönségét. Belépő nincs, a buli teljesen ingyenes, csak annyit kérnek, hogy öltözzön ki mindenki, hívja meg a barátait, és élvezzék együtt Debrecen legforróbb nyári latin estéjét. Ha pedig az időjárás közbeszólna, akkor vasárnap 14-én pótolják a rendezvényt. Én azt látom most az időképen, hogy holnapra már 26 fokot jósol a meteorológia, és számottevő csapadék sem valószínű. Irány a rakpartét a West FM-en, 4:12 után az utakról pedig küldjenek infokat bátran, hogyha megosztanák a többi közlekedővel. 30-as 933 104-6.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naung Fenn utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
1: A reklám után újra
0: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
2: Hi, we're the Pussycat Dolls.
3: Hi, this is Lionel Richie.
4: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
5: Sziasztok, Páldénes vagyok.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

0: Best FM Soul 104.6 Debrecen zenei kedvenceivel jövő hét szerdától megindulnak a hőértékek és beköszönt a kánikula. Az előrejelzések szerint akár 35 fokok is lehetnek tartósan napközben. A nyár idei üdítős lágere pedig úgy tűnik, hogy most nem a jeges limonádé lesz, hanem egy teljesen új dolog, ami leginkább fitness körökben hódít, a neve pedig nem más, mint a protein szóda, vagyis a fehérje szóda. Ez valójában egy szénsavas ital, amiben fehérjét kevernek. A táplálkozási szakértők szerint pedig az egyik leggyorsabban terjedő trend lehet az idén nyáron. A protein szóda ugyanolyan könnyű és frissítő, mint egy sima szóda, csak éppen feltölti az izmokat is. A sportolók ezt pedig már régen felfedezték, most pedig egyre többen nyúlnak hozzá a hétköznapi emberek körében is. Szóval, aki még nem próbálta az idén nyáron, biztos, hogy találkozik vele a protein szódával, mi pedig találkozhatunk a Beach Boys dalával 12:30 után itt a Best FM-en.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Ahányszor csak megtudja, nem csak a szörnyű balesetről értesül, hanem arról is, hogy az élete tulajdonképpen egy svédlé. Szerintem ezt a legnehezebb feldolgozni.
3: Most már pici járter vagy?
2: Nem, csak azt mondom, hogy bárcsak másképp is rávezethetnénk. Nem úgy, hogy tessék, nézd meg a képeket a betört koponyádról.
3: Betörjem a koponyádat, okos szójás!
4: Rajta izomgalamb.
3: Azt hittem, te adsz neki, Fader.
1: Egy filmzene most a Best FM.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a 104.6-on, hogy a önöknél is állandóan megy a vita, akár otthon, akár az irodában, hogy hány fokra legyen állítva a klíma a melegebb napokon. A légkondi a szakértők szerint akkor működik a leghatékonyabban, hogy a 24-25 fok közötti hőmérsékletre van állítva. Ebben a tartományban gyorsabban képes lehűteni a helyiséget, miközben gazdaságosabban üzemel. A szakértők szerint akár 5-10%-os energia megtakarítást is jelentett egy-egy fokkal alacsonyabb vagy magasabb beállítás, ami a nyári hónapok végére már a villanyszámlán is érezhető lehet. A megfelelő hőmérséklet nem csak a fogyasztás miatt fontos, a túl melegre állított helyiségekben magasabb lehet a páratartalom, ami kedvez a baktériumok és penészgombák elszaporodásának. Hiába viszont a megfelelő beállítás, hogyha a készülék belsejében por, szennyeződés, penész vagy baktériumok halmozódnak fel. A rendszeres tisztítás nagyon fontos, nem csak a levegő minőségét javítja, hanem a készülék élettartamát is meghosszabbítja. Jim Wayne dala érkezik még a Best FM délelőttben, jön a Big House the Night, Kygo dala is érkezik, aztán a hírek után indulunk a péntek déli kívánság műsorral.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, szigorítják az e-rollerek használatát Hajdúszoboszlón, rendőrségi vizsgálat indult a stadionban lezuhant kamera ügyében. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtés rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól szigorítják az elektromos rollerek használatát Hajdúszoboszlón. Az új szabályok célja a balesetek megelőzése és a gyalogosok biztonságának növelése a város legforgalmasabb területein. Július 1-től többek között a Hősök terén a Mátyás király sétányon, a Szent István parkban, a Szabadidő parkban, valamint az iskolák, óvodák, a piac és a rendelőintézet környékén tilos lesz elektromos rollerrel és más hasonló gépi meghajtású eszközzel közlekedni. Ezeken a helyeken a járműveket csak tolva vagy kézben tartva lehet használni. A város már megkezdte a lakosság tájékoztatását, a korlátozó táblákat pedig július elején helyezik ki. A szabályszegőket először figyelmeztetik, később azonban akár 50 ezer forintos helyszíni, illetve 150 ezer forintos közigazgatási bírságot is kiszabhatnak rájuk, írja a HAON. Rendőrségi vizsgálat indult a nagyerdei stadionban lezuhant kamera ügyében. A Magyarország-Kazasztán válogatott labdarúgó mérkőzésen a pálya fölött működő kamerarendszer egyik egysége kigyulladt, majd mintegy 20 méteres magasságból a földre zuhant. A balesetben senki sem sérült meg, mivel az eset pillanatában nem tartózkodott senki a kamera alatt. A legközelebb egy operatőr volt, de ő is biztonságos távolságban helyezkedett el. A körülményeket a debreceni rendőrkapitányság vizsgálja, közölte az MLS.
3: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósa Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
2: Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Éjszakára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.
4: Célállomás
0: Debrecen.
4: Pozíció
0: 104,6

Délutánban beköszönt az ebédidő. Jó étvágyat mindenkinek, vele együtt pedig a déli kívánság műsor tartott el. Itt a Best FM-en 4-1 magasságában. Hello mindenkinek a stúdióban. Szabó Anita. Várom a kéréseket akár telefonon. 500-540 beszélgethetünk is egy picit. Vagy SMS Viber számunkra. 3933-1046. Nikoletta már bebiztosította a kedvenc dalát. Azt írta nekünk, hogy hello kedves Best FM. A férjemnek Robinak szeretnék küldeni egy Rózsa Magdi dalt. Hetek óta melléképületeket pakolja, és teszi rendbe, és már egy hete is azt mondta, hogy még egy nap és készen van. Hát jó munkához idő kell, úgyhogy pont jól fog neki jönni. Egy szuper dal tőled, kedves Niki, érkezik. Rózsa Magdi, és azért.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14 per B. neckermanndebrecen.hu.
2: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
5: Készülj a nyárra, nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4, aqualink.hu.
6: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
7: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM.

0: De Stefan Rádió.
1: Csókolom, Petla vagyok, szeretnék kérni dalt. Regából Menszkinek.
0: Regából Menszkinek, aki és kinek szól?
1: Kevinnek, mamának, a tesómnak, mindenkinek.
0: És otthon van mindenki?
1: Aha, csak a tesóm nincs.
0: Csak a tesó nincs, még ő suliba van. Ki és mivel telik a napod?
1: Hát úgy, hogy nem megyek óviba, mert beteg vagyok, mert ugye folyik az orrom, mert ugye akkor úgy nem megyek óvodába.
0: Jól teszed, pihent ki ezt a kis náthát, és hozom nektek Vagabond dalát.
1: Csakolom.
0: A zené kedvence között a déli kívánság műsorban Vagabond slágere csendül fel hamarosan. Előtte viszont Bencét és Karinát köszöntik az ikertesókat születésnapjuk alkalmából. Mamáék a Republik dalával jön a Szájjál kismadár. A születésnaposoknak itt a beszél.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Szia, Anna vagyok, és egy útinfóm lenne, nem tudom, szóltak-e már, de a homokerti felüljáróról lefelé, a város felé a külső sávra van zárva.
2: És milyen a forgalom arra?
1: Még egyelőre nincsen torlódás, de ennek lehet, hogy annak köszönhető, hogy mindenki ebédel.
2: Köszönöm az információt, szép délután neked, szia!
3: Napfény, zene, jó hangulat!

0: Best FM Rádió.
1: Szép jó napot kívánok, drága Anitám, Julika vagyok, szia!
0: Szia, Julika, szia!
1: Drága Anitácskám, miért él unokámnak? Ma van a születésnapja. Szeretném fölköszönteni mamája.
0: Melyik dal szeretnéd, Julika?
1: A fiatal lány még, hát nem tudom. Fiat... Oda bízom, te rádió.
0: Hány éves az unokád?
1: 19
0: éves, akkor szerintem az építinek örülni fog, úgyhogy hozom Bruno Mars és Rozi közösét.
1: Jó, puszi.
0: Puszi. Szia.

0: 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Megnyílt a 97. debreceni ünnepi könyvhét. A vízmegtartásról tanácskoztak a Debreceni Egyetemen. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Hétfőn erről is szavazhat majd az országgyűlés. A honatyák elé kerülnek olyan módosítások is, amelyek például rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozzák a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Ez lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezután nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Megnyílt a 97. debreceni ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok. Az ország egyik legrégebbi irodalmi rendezvénye idén új helyszínen a felújítás alatt álló Aranybika szállóban és a Kossuth téren várja az érdeklődőket vasárnapig. A programok között író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások és könyvbemutatók is szerepelnek. A megnyitón az Aranybika épületében a látogatók a szálló történelmi tereit is bejárhatták, miközben az alföldi nyomda egy korabeli nyomdagéppel idézte fel a könyvkészítés hagyományait. Az idei könyvhét díszvendége Újvidék, az író díszvendég pedig a Kossuth díjas Végel László. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza az olvasókhoz a kortárs magyar és vajdasági magyar irodalom legjelentősebb alkotóit. Részletezi a De Hír. A vízmegtartás és a klímaváltozás kihívásai kerültek a középpontba a Debreceni Egyetem konferenciáján, az első Debreceni Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fórumon. Szakemberek, kutatók és döntéshozók keresték a megoldásokat a vízhiány problémájára. A tanácskozáson elhangzott, a klímaváltozás hatásai Közép-Európában különösen erősen jelentkeznek, ezért egyre fontosabb a víz helyben tartása és a hosszú távú tervezés. A Debreceni Egyetem szerint a kérdés nem csak műszaki, hanem környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű. A fórumon bemutatták a kormány új környezetvédelmi stratégiáját is, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút. A Ki a tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit, a gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény is várja. A rendezvényen kézműves vásár is lesz, ahol helyi alkotók mutatják be portékáikat, emellett gasztronómiai különlegességekkel is készülnek a szervezők. A program helyszínére a Zsuzsi erdei vasút járataival lehet eljutni. Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500-540.

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Ja, Sovári Ákos a nevem.
2: Hello, Ákos.
1: Szeretnék jönni a Pedro.
2: A Pedrót szeretni. Te sem vagy Oviban?
1: Igen, nem vagyok.
2: Nem vagy, úgy látom, a sok Ovi is megúszta. Az Ovi, te is beteg vagy?
1: Nem.
2: Te csak szabad napot vettél ki?
1: Igen.
2: Jól tetted. Oké, hozom a dalt neked. Szép napot, hello.
1: Köszönjük szépen.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Szia, Piros vagyok. Semsoni úton, ahogy Martinka felé kell fordulni, ahogy megyünk ide Debrecenből, ott összekötöttem két autó, úgyhogy eléggé feltorlódott itt a forgalom.
2: Rendőrök is vannak a helyszínen?
1: Csak tűzoltót láttam, de már ott egy fél sáv az le van zárva. A rendőrt nem láttam, tűzoltót igen, úgyhogy a műszaki mentés az még.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
2: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
5: civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
6: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
7: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
7: A Best FM.

0: Debrecen zenei kedvenceit hallgatják itt a Best FM-en a 104.6-on a déli kívánság műsor második órájában fél kettő előtt 3 perccel egy újabb hallgató a vonalban. Ha jól hallom, egy ifjú hölgy. Kíváncsian várom, hogy milyen dallal folytassuk. Szia, hallgatunk!
1: Jó napot kívánok! A barátom meg szeretnék küldeni egy számot. Az Azariától a 3 kortyot szeretném neki küldeni.
0: Van-e hozzá üzeneted?
1: Igen, azt, hogy nagyon szeretem.
0: És elárulhatjuk a barátod nevét?
1: Persze, Bencének hívja.
0: És téged?
1: Vivien.
0: Oké, Vivi. Jön a dal nektek. Szép délutánt. Hello, hello.

0: Nyugodjunk már egy kis fiesta hangulatot, ha már a hőség megvan hozzá, valami kellemes ritmusos szeretnék a fiestától.
1: Rendben, Jenő, mivel telik a péntek délután?
0: Most hoztam a szervizből egy autót, volt egy ilyen kötelező visszahívási akció, aztán
1: ezt intézted.
0: Majd meglátom, szerintem ház körüli munkákat, először főzés, aztán majd ház körüli munkák, és este meg egy kis kikapcsolódás.
1: Csodás délután kívánok neked ezekhez a programokhoz, meg jó hétvégét.
0: Neked
1: indul a fiesta neked. Szia, szia!

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Szeretlek, Jack.
2: Ne kezdj el tőlem búcsúzkodni.
1: Annyira fázom.
2: Ki fogsz jutni innen?
1: Már nem érzem a testem.
2: Az, hogy megnyertem ezt a jegyet, a legjobb dolog volt, ami történt velem. Mert itt találkozhattunk. Ezért hálát adok az égnek, Rose. Hálát adok.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
3: Best FM.

0: Best FM Rádió.
1: Jó napot, Gréti vagyok, meg itt van velem Tami, és anyukát meg szeretnénk kérni egy számot.
0: Gréti, utólag is boldog névnapot kívánok neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit küldjünk anyának?
1: Dániátitől egy dalt szeretnénk kérni.
0: És van valami anyának, vagy csak úgy szeretetből megy most neki?
1: Születésnapja alkalmából.
0: Akkor Isten éltesse. Édesanyádat, hozom neki Dániáfi dalát. Sziasztok!
1: Szia!
0: 13 óra 53 perc a déli kívánság műsor. Ezzel a dallal köszön el ma önöktől. A péntek délutánban viszont hamarosan való Vilmos várja önöket, és a kívánság műsor is kezdődik majd újból 17 órától. Ha valakinek nem fért bele a kérése, akkor Vilmos egészen biztosan teljesíti. Én köszönöm, hogy ma is együtt rádióztunk. Csodás hétvégét és további jó rádiózást. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Pár nap múlva a villamospálya felújítás kezdődik Debrecenben. Drágább lesz a rendelt pak. Józsa közlekedése volt a fő téma a lakossági fórumon. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Június közepétől villamos pálya felújítás kezdődik Debrecenben. A DKV több helyszínen végez síncserét és vágányszabályozást, hogy hosszú távon biztonságosabb és megbízhatóbb legyen a villamos közlekedés. Az első ütem június 15-e és 20-a között zajlik a Bem téren és a Simonyi úton. A munkákat esténként és éjszaka végzik, így napközben a villamosok menetrend szerint közlekednek. A környéken élők azonban fokozott zajhatásra számíthatnak. A legnagyobb változás június 22-e és július 7-e között várható. Ekkor a Kossuth téri munkák miatt az 1-es és 2-es villamosok a Nagyállomás és a Kálvin tér között nem közlekednek. Ezen a szakaszon villamospótló autóbuszok járnak, az utasoknak pedig a Kálvin téren kell átszállniuk a villamosokra. Hívta fel a figyelmet a DKV. Drágább lesz a rendelt pak. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, a Shinről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. A pluszköltség várhatóan a fogyasztói árakban jelenik majd meg. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Józsa közlekedése volt a fő téma a lakossági fórumon. A városrészben egyre nagyobb gondot okoz a forgalom, ezért a lakók a tervezett fejlesztésekről kérdezhették a város vezetőit és a szakembereket. A fórumon szó esett a 35-ös főút négysávosításáról, a Józsát elkerülő új útról, a DKV menetrendről, a kerékpárutakról és az utak állapotáról is. Pap László polgármester elmondta, az önkormányzat szerint elsőként az északi elkerülő megépítés se lenne fontos, mert ez csökkenthetné az átmenő forgalmat a városrészen. A városvezetés szerint a 35-ös főút bővítése önmagában nem oldaná meg a problémát, mert a szélesebb út még több autót vonzhatna Józsára. Az önkormányzat ezért az elkerülő út előkészítését támogatja, számolt be róla a dehír.hu. Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.

0: generációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
1: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
2: Irány az XXX Lutz!
1: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
3: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Ez a kölyök már is bajnok. Olyan karja van, mint Rokinak.
2: A kisbabája.
3: Oh, kicsikém. Istenem.
4: Hihetetlen, a miénk.
3: Igen.
4: Figyelj, gondolkoztam, hogyha nem akarod, hogy

0: De bunyózzak. Semmi gond, majd kitalálunk valami mást.
1: Szeretnék kérni tőled valamit.
0: Mit?
1: Gyere.
0: Mit?
1: Győzz.
2: Utána!
3: Egy filmzene most!

0: meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, szigorítják az e-rollerek használatát Hajdúszoboszlón, rendőrségi vizsgálat indult a stadionban lezuhant kamera ügyében. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtés rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól szigorítják az elektromos rollerek használatát Hajdúszoboszlón. Az új szabályok célja a balesetek megelőzése és a gyalogosok biztonságának növelése a város legforgalmasabb területein. Július 1-től többek között a Hősök terén, a Mátyás király sétányon, a Szent István parkban, a Szabadidő parkban, valamint az iskolák, óvodák, a piac és a rendelőintézet környékén tilos lesz elektromos rollerrel és más hasonló gépi meghajtású eszközzel közlekedni. Ezeken a helyeken a járműveket csak tolva vagy kézben tartva lehet használni. A város már megkezdte a lakosság tájékoztatását, a korlátozó táblákat pedig július elején helyezik ki. A szabályszegőket először figyelmeztetik, később azonban akár 50 ezer forintos helyszíni, illetve 150 ezer forintos közigazgatási bírságot is kiszabhatnak rájuk, írja a HAON. Rendőrségi vizsgálat indult a nagyerdei stadionban lezuhant kamera ügyében. A Magyarország-Kazasztán válogatott labdarúgó mérkőzésen a pálya fölött működő kamerarendszer egyik egysége kigyulladt, majd mintegy 20 méteres magasságból a földre zuhant. A balesetben senki sem sérült meg, mivel az eset pillanatában nem tartózkodott senki a kamera alatt. A legközelebb egy operatőr volt, de ő is biztonságos távolságban helyezkedett el. A körülményeket a debreceni rendőrkapitányság vizsgálja, közölte az MLS. Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
2: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen! Péntek délután 3 óra van. Innentől bármit kérnek önöktől a munkahelyükön, mindenre az legyen a válasz, hogy jó, hát ezt majd most már csak hétfőn, inkább figyeljenek ránk, hozzuk a legjobb hétvége indító zenéket. Itt a The Script és a Hall of Fame.

0: és az I Have a Dream. Három fontos dolgot kell mondanom az úton lévőknek. Az egyik, hogy van egy baleset a Huszárgál utca és a Kincseshegy utca kereszteződésében. Jelenleg is tart a helyszínelés, ez kicsit feltartja a forgalmat. A második, hogy trafiznak a rendőrök Szoboszlón a Hőforrás utcán. A harmadik pedig, hogy nagyon vigyázzanak magukra az utakon.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy viccajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Előre is nagyon köszi azt a rengeteg közlekedési infót, amit majd itt egész délután küldenek a 3933-1046-ra. Cserébe pedig nagyon szívesen a sok-sok jó zenét. Jön a Cardigans és a Love Fool.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4i Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
5: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
6: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
7: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
8: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
9: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei
10: megállás nélkül.
12: Hello, we are Imagine Dragons.
13: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
14: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
15: Bárhol is vagy, ott van veled
16: a Best FM.
15: A Best FM.

energiabomba, a Smash Mouse és az I'm a Believer. Itt a Best FM-en, a 104.6-on, 2 perc múlva lesz délután 3:30, és egy kis foci VB, ugye tegnap elkezdődött a 2026-os világbajnokság. Két meccsen vagyunk túl eddig, Mexikó Dél-Afrika 2-0, Dél-Korea Csehország 2-1, és ma is lesz két meccs, este 9-től Kanada-Bosznia-Hercegovina, és hát ez végül is már holnap lesz, magyar idő szerint hajnal 3-tól Egyesült Államok Paraguay. Hát mondjuk nagyon megszállottnak kell lenni szerintem, hogy valaki fönnmaradjon hajnal 3-ig egy Egyesült Államok Paraguay miatt, de azért biztos sokan fogják így is nézni. Tehát 9-től Kanada-Bosznia-Hercegovina, hajnal 3-tól pedig Egyesült Államok Paraguay. Mi is itt leszünk közben végig, non-stop hozzuk a legjobb zenéket, például most itt van Manuel és a Voodoo Baba, ez a Best FM.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Szia, Süge vagyok. Debrecenben egy útinfóval szeretnék segíteni. A Józsára megyünk befele. Van a közvetlen Józsa előtt egy járdasziget. Ott egy elektromos gépjárművel hátulról telibe vert egy másik személygépkocsi. De nagyon csúnyán, úgyhogy várják szerintem a rendőr.
0: Jó utat kíván a Best FM.

Rockfest FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát nem tudom, hogy van-e már programjuk a hétvégére, de hadd ajánljak önöknek valamit. Ingyenes latin utcabált tartanak holnap, 19 és 22 óra között a Kossuth téren. Salsa, kizomba, bachata, profi táncosok, és persze lehet csatlakozni is hozzájuk. Öltös csinosan, hívd a barátaidat, és találkozzunk Debrecen legforróbb nyári latin estéjén. Ezt írják a szervezők. Tehát ez holnap este 7 és 10 óra között a Kossuth téren, teljesen ingyenes. Ha netán rossz idő lenne, bár az előrejelzésekből ez nem látszik, akkor vasárnap fogják megtartani a rendezvényt. Szerintem sokan lesznek, biztos, hogy jó hangulat lesz. Mi is bulizó zenével folytatjuk stílszerűen. Jön a Splash és a Tet.

folytatjuk. Dozsa 2 és a Say So itt a Best FM-en a 104.6-on, és hát készülünk nagyon a hétvégére, de azért egy kicsit gondolkodjunk előre a jövő hétre is. Hétfőtől péntekig változás lesz a 13-as autóbusz közlekedésében. A Balázsházi suli évvégi rendezvényei miatt az Égner térről nem indul majd a 717-es és a 719-es rásegítő járat, visszafelé Pallagról pedig nem indul majd el a 13-25-ös és a 14-20-as rásegítő járat. A DKV honlapján természetesen minden fönt van, tehát a jövő héten hétfőtől péntekig egy picit változik a 13-as autóbusz közlekedése. Ami viszont változatlan, hogy pörögnek ezzel a legjobb zenék itt a Best-en. Jó, Rihanna és a Pondrip,

0: 104 Best FM, a Follow the Flow és a Holnap küszöbén, mi pedig itt vagyunk a hétvége küszöbén. Ezt meg is ünnepeljük mindjárt Bruno Mars nagy slágerével. Ja, majd az I Just Might, de előtte érkeznek a legfrissebb hírek a Best-tel.
1: 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Megnyílt a 97. debreceni ünnepi könyvhét. A vízmegtartásról tanácskoztak a Debreceni Egyetemen. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Hétfőn erről is szavazhat majd az országgyűlés. A honatyák elé kerülnek olyan módosítások is, amelyek például rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozzák a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Ez lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezután nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Megnyílt a 97. debreceni ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok. Az ország egyik legrégebbi irodalmi rendezvénye idén új helyszínen a felújítás alatt álló Aranybika szállóban és a Kossuth téren várja az érdeklődőket vasárnapig. A programok között író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások és könyvbemutatók is szerepelnek. A megnyitón az Aranybika épületében a látogatók a szálló történelmi tereit is bejárhatták, miközben az Alföldi nyomda egy korabeli nyomdagéppel idézte fel a könyvkészítés hagyományait. Az idei könyvhét díszvendége Újvidék, az író díszvendég pedig a Kossuth díjas Végel László. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza az olvasókhoz a kortárs magyar és vajdasági magyar irodalom legjelentősebb alkotóit. Részletezi a The Hír. A vízmegtartás és a klímaváltozás kihívásai kerültek a középpontba a Debreceni Egyetem konferenciáján, az első Debreceni Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fórumon. Szakemberek, kutatók és döntéshozók keresték a megoldásokat a vízhiány problémájára. A tanácskozáson elhangzott, a klímaváltozás hatásai Közép-Európában különösen erősen jelentkeznek, ezért egyre fontosabb a víz helyben tartása és a hosszú távú tervezés. A Debreceni Egyetem szerint a kérdés nem csak műszaki, hanem környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű. A fórumon bemutatták a kormány új környezetvédelmi stratégiáját is, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút. A Ki a tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit, a gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény is várja. A rendezvényen kézműves vásár is lesz, ahol helyi alkotók mutatják be portékáikat, emellett gasztronómiai különlegességekkel is készülnek a szervezők. A program helyszínére a Zsuzsi erdei vasút járataival lehet eljutni. Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Köszönjük szépen a híreket, ez a Best FM a 104.6-on. Tudom, rossz hír, de hát úgy néz ki, hogy innentől hétfő reggelig nélkülözniük kell a munkahelyüket. Ki fogják bírni valahogy? Minden esetre mi itt leszünk önökkel, jó? Tartjuk önökben a lelket, hozzuk a legjobb zenéket. Induljon a hétvége, jön Bruno Mars és az I Just Might.
4: A hírek után

0: hallgatják a 104.6-on, és sokkal óvatosabban a délutáni csúcsforgalomban. Elég sok balesetről kell beszélnünk. Ugye történt egy ütközés a Huszárgál és a Kincseshegy utca kereszteződésében. A Kishegyesen a Terápiás háznál történt egy ráfutásos baleset. Aztán volt egy kisebb koccanás a Füredi úton, a Füredi söröző előtt. Ez nem tudom mennyire tartja még fel a forgalmat, onnan valaki jelenthet. A 35-ösön pedig Józsa határában is történt egy ráfutásos baleset. Ott elég nagy torlódás van a hallgatóink szerint.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Szóval óvatosan az utakon, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, és a kocsiban is Best FM, egyrészt a friss közlekedési infók miatt, másrészt pedig a jobbnál jobb zenék miatt. Jön mindjárt Benson Boone és a Mystical Magical.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
4: civisbeton.hu
2: A megbízható alap.
5: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.

0: aqualink.hu.
1: Készülj a nyárra, nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
6: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
2: Bárhol is vagy,
8: bárhol is vagy,
2: ott van veled
9: a Best FM.
2: A Best FM.

0: Ez a Best FM itt a 104.6-on, és hát a mi hallgatóink tényleg nagyon lelkesen küldik a közlekedési infokat az utakról. Köszönjük szépen mindenkinek. Például hasznos infók.
1: Ja, Norbi vagyok. Átadták ezt a Csikakerti kereszteződést, de sajnos a Laktanyánál még mindig beszűkül a sor. Elveszítünk egy sávot, utána meg nem érdemes visszakimenni a szélső sávba, mert a büfé magasságánál még mindig valami munkagép dolgozik. Úgyhogy a városból kifelé részén nagyon nagy torlódást okoz. Én azt mondanám, aki tud, egy kicsit keresen alternatív útvonalon.
0: Köszönjük szépen a helyzetjelentést. Bármit látnak az utakon, mondják el nekünk, minden apróság hasznos lehet valakinek. Az 500-540 lehet hívni minket. És cserébe az infókért itt van most például Lola, és a titokban álmodoztunk.

hallgatják a 104.6-on. Fél öt van, hazafelé tart a város, jó utat mindenkinek. És közben visszapörgettem az üzeneteket, azt mondja, hogy ma Zsófi volt a leglelkesebb, ő küldte az első dalkérést a mai kívánság műsorhoz, éppen már majdnem egy órával ezelőtt. Hát jöhet a többi is, innentől kezdve várom a kéréseket, mit hallgassunk 5 és 7 óra között, írják meg a 3933-1046-ra, vagy még jobb, hogyha fölhívnak. Sokkal személyesebb lesz, hogyha beszélgettünk is egy kicsit, 500-540 a Best FM forró drottja. Szóval 5-től kívánság műsor, jöhetnek a kérések. Most pedig jöhet a Linkin Park, ők kedden itt koncerteztek a szomszédunkban, Bécsben, jön tőlük az In The End.

Jó utat hazafelé, ez itt a Best FM a 104.6-on, és hát ne ijedjen meg senki, nem akarom ráhozni önökre a frászt, de több hallgatónk is jelezte most itt az elmúlt percekben, hogy akadozik a Facebook és a Messenger. Gyorsan utána néztem, központi hibáról van szó, tehát nem csalók lopták el a profiljukat, vagy ilyesmi. Elég sok mindenkit érint ez a leállás. A Facebook nem tölt be rendesen se a telefonon, se az asztali alkalmazásban, és sokakat egyszerűen kiléptetett a Messenger a profiljából. Tehát még egyszer mondom, valami központi hiba van, amit valószínűleg elég hamar orvosolni fognak. Ne aggódjanak, emiatt ne legyen álmatlan estéjük. Jön is a Valmar és az álmatlan esték, öttől pedig kívánság műsor.

0: tesztejéti, kívánság műsora beszte.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
4: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Pár nap múlva a villamospálya felújítás kezdődik Debrecenben. Drágább lesz a rendelt pak. Józsa közlekedése volt a fő téma a lakossági fórumon. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Június közepétől villamospálya felújítás kezdődik Debrecenben. A DKV több helyszínen végez sínccserét és vágányszabályozást, hogy hosszú távon biztonságosabb és megbízhatóbb legyen a villamos közlekedés. Az első ütem június 15-e és 20-a között zajlik a Bem téren és a Simonyi úton. A munkákat esténként és éjszaka végzik, így napközben a villamosok menetrend szerint közlekednek. A környéken élők azonban fokozott zajhatásra számíthatnak. A legnagyobb változás június 22-e és július 7-e között várható. Ekkor a Kossuth téri munkák miatt az 1-es és 2-es villamosok a nagyállomás és a Calvin tér között nem közlekednek. Ezen a szakaszon villamospótló autóbuszok járnak, az utasoknak pedig a Calvin téren kell átszállniuk a villamosokra. Hívta fel a figyelmet a DKV. Drágább lesz a rendelt pak. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, a Shinről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. A pluszköltség várhatóan a fogyasztói árakban jelenik majd meg. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Józsa közlekedése volt a fő téma a lakossági fórumon. A városrészben egyre nagyobb gondot okoz a forgalom, ezért a lakók a tervezett fejlesztésekről kérdezhették a város vezetőit és a szakembereket. A fórumon szó esett a 35-ös főút négysávosításáról, a Józsát elkerülő új útról, a DKV menetrendről, a kerékpárutakról és az utak állapotáról is. Pap László polgármester elmondta, az önkormányzat szerint elsőként az északi elkerülő megépítés és lenne fontos, mert ez csökkenthetné az átmenő forgalmat a városrészen. A városvezetés szerint a 35-ös főút bővítése önmagában nem oldaná meg a problémát, mert a szélesebb út még több autót vonzhatna Józsára. Az önkormányzat ezért az elkerülő út előkészítését támogatja, számolt be róla a dehir.hu. Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.
6: És most!
5: Indul az esti kívánság műsor
6: a Best FM-en.
5: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
8: Balog István Vilmos.
9: Hello!
8: Hát itt az elmúlt pár percben kicsit bemelegítettem a bal karomat, hogy minél gyorsabban föl tudjam venni a telefont. Induljon a kívánságműsor, hívjanak az 500-540-en, vagy írjanak a 3933-1046-ra. A következő két óra az utolsó másodpercig az önöké. Na kezdjünk is neki. Zsófi kérésére jön majd a Magna Cum Laude és a Pálinka dal. Előtte Gyula küldi a feleségének, Eszternek a Starship örök slágerét, jön majd a Nothing's Gonna Stop Us Now. Az első telefonálunk pedig ma Zsolti. Szia, mit játszottunk neked?
9: Sziasztok, a Jó leszek újra című dalt kérem.
8: Oké, okay, kinek küldöd?
9: Mindenkinek.
8: De főleg?
9: De főleg a testvéremnek, Fanninak.
8: Rendben van, jön Nagy Bogi és Dess közös dala. Ezzel nyitjuk a kívánságműsort. Köszi!

0: a West FM, a 104.6-ot hallgatják, és ugye mindenki tudja, hogy 5-től 7-ig kívánságműsor, minden napot így zárunk, kérjék a kedvenceiket.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Állok rendelkezésükre. Például azt írja nekünk Zsolt, hogy sziasztok, karameltől a jelenést lehet kérni. Ha igen, akkor küldöm a kollégáinak, jó hétvégét kívánva. Persze, hogy lehet kérni, játszom is neked nem sokára, viszont van itt másik üzenet is. Jó napot, Cynthia vagyok, és szeretnék kérni egy Michael Jackson számot mindenkinek, aki szereti, előre is köszönöm szépen. Előre is nagyon szívesen, Jacko és a Beat It, játszom majd neked, de Sanyinak is van mondandója közben.
3: Hello, Sanyi vagyok. Egy Bon Jovi számot szeretnék kérni. Küldöm Csillának, a szerelmemnek, hogy szeretem őt.
0: Reméljük hallotta, és akkor satuba zár egy jó tündér itt a Bon

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
1: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
3: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
4: Ajtó, ablak, árnyékolás, kószaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kószaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. Kószaprofil.hu.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hey, this is Anastasia.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: This is Carly Rae Jepsen.
9: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
10: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
11: Bárhol is vagy,
12: bárhol is vagy,
11: ott van veled
13: a Best FM.
11: A Best FM.

0: Karavel itt a 104.6-on.
1: West FM kívánságműsor.
0: Megdolgoztatnak rendesen a hallgatóink, de ezt szeretem, amikor pörgés van, csak így tovább írjanak minél többen a 3933 104.6-ra, vagy csörögjenek az 500-540-es Best FM forródroton. Nick írja például, hogy sziasztok, én csak köszönteni szeretném a tesómat, Annát szülinapja alkalmából. Isten éltesse őt, boldog szülinapot neki. Aztán Budai Pisti az anyukájára szeretne emlékezni egy szép Edda dallal. Jön majd az Eddától az érzés. Előtte napjaink egyik legnagyobb slágere, Taylor Swift és az Oplight. Ezt ma Zsuzsi kérte, és itt miben segíthetünk? Haló!
2: Szia, Liliana vagyok. Kicsi gyerekezelet szalott mit kérni.
0: Kinek küldöd?
2: Szüleimnek, a családnak, hogy nagyon szeretem őket.

0: jobbnál-jobb zenék, amiket a hallgatóink válogatnak. Ez a Best FM, és ez itt a ma esti kívánság műsor. 5-től 7-ig minden este az önök kérései vannak az előtérben. A 39-33-104-6-ra lehet írni, az 500-540-en pedig hívhatnak is a bátrabbak. Ja, majd Beyoncé és a Texas Hold'em, ezt ma Hanna kérte, és küldi mindenkinek Debrecenben azzal az üzenettel, hogy jó hétvégét. Köszönjük szépen. Jön is a dalod nem sokára, csak közben... Ha minden igaz, valaki a vonalban. Itt vagy, szia!
1: Jó napot, szeretnék egy számot kérni.
2: Jó napot, akkor jó helyen jár.
1: Szeretném Pütyöst kérni Majkától.
2: Oké, okay. Kinek küldöd?
1: Szeretném kérni a csapatomnak, küldeném. GMKC, Mezőkövesdi KC, éppen Debrecenből jövünk hazafele.
2: Itt játszol?

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Ja, Vidi Anna vagyok is, egy számot szeretnék kérni. A nyári záport zsamagzó, hogyha lehetséges. Kis családomnak itt ülünk a kocsiba, és várjuk a nyári záport, mert az idő arra áll.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
1: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
2: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
3: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, szigorítják az e-rollerek használatát Hajdúszoboszlón, rendőrségi vizsgálat indult a stadionban lezuhant kamera ügyében. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtés rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól szigorítják az elektromos rollerek használatát Hajdúszoboszlón. Az új szabályok célja a balesetek megelőzése és a gyalogosok biztonságának növelése a város legforgalmasabb területein. Július 1-től többek között a Hősök terén a Mátyás király sétányon, a Szent István parkban, a Szabadidő parkban, valamint az iskolák, óvodák, a piac és a rendelőintézet környékén tilos lesz elektromos rollerrel és más hasonló gépi meghajtású eszközzel közlekedni. Ezeken a helyeken a járműveket csak tolva vagy kézben tartva lehet használni. A város már megkezdte a lakosság tájékoztatását, a korlátozó táblákat pedig július elején helyezik ki. A szabályszegőket először figyelmeztetik, később azonban akár 50 ezer forintos helyszíni, illetve 150 ezer forintos közigazgatási bírságot is kiszabhatnak rájuk, írja a HAON. Rendőrségi vizsgálat indult a nagyerdei stadionban lezuhant kamera ügyében. A Magyarország-Kazasztán válogatott labdarúgó mérkőzésen a pálya fölött működő kamerarendszer egyik egysége kigyulladt, majd mintegy 20 méteres magasságból a földre zuhant. A balesetben senki sem sérült meg, mivel az eset pillanatában nem tartózkodott senki a kamera alatt. A legközelebb egy operatőr volt, de ő is biztonságos távolságban helyezkedett el. A körülményeket a debreceni rendőrkapitányság vizsgálja, közölte az MLS. Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.
6: Köszönjük a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on, jó hétvégét mindenkinek, kezdjék a hétvégi pihenést a kedvenc dalukkal, itt a kívánság műsor. A 3933 104.6-ra lehet nekünk írni, SMS, Viber, de akár az élőadásba is beleszólhatnak, hívjanak az 500-540-es forró dróton. Na, folytassuk akkor, ahol abba hagytuk, például itt egy üzenet Annától, hello, sziasztok, egy Fiesta dallal szeretném meglepni az anyukámat, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és köszönök neki mindent, a Fiesta és a Hol a mi amor. Ki van velünk a vonalban, miben segíthetünk, szia!
7: Jó napot kívánok, Kristóf Viktória vagyok, és egy zenét szeretnék kérni a barátomnak.
6: Mit küldjünk neki?
7: A romantikus zenét szeretnék küldeni.
6: Jó, és mit üzenünk neki?
7: Hogy én nagyon szeretem, és vigyázom magára.
6: Akkor már jön is a romantikus dal. Legyen az, amit Zsuzsa is kért, Alex Warren és az Ordinary.
3: A hírek

0: Ez a Best FM, és ez a mai kívánság műsor. 5-től 7-ig önök a zenei szerkesztőink. Mindent lehet, mindent szabad, csak siessenek, mert nagyon fogy az időnk. 39-33, 104-6, vagy 500-540. Gergő például az új kedvencet, az új slágert kérte. Jön a Crash Adams és a New Heart. Bekészítettem már, de hölgye ki az elsőbség. Egy ifjú hallgatónk a vonalban. Szia!
1: De nehéz az iskolatáska.
0: Lehetett érteni? Szerintem igen. Jön a Bergendi és az iskolatáska.

0: Republic, és a neked könnyű lehet. Önöknek is könnyű dolguk van, csak ide kell csörögni ők, és már is kérhetik a kedvenc dalukat. Best FM kívánság műsor este hétig.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Sziasztok, a Hungáriától az Isztambult szeretnénk élni. Köszi szépen Pisti, Edina, Lacus és Ági. Kérlek szépen, kérésetek számunkra parancs. Nem sokára jön a dalotok. Előtte, vissza a 90-es évekbe, a Lábus és a Be My Lover. István kérésére fogjuk meghallgatni. És a vonalban pedig, haló!
3: Szia, Böbe vagyok. Nyughatatlan világcsavargó, jól mondom?
0: Van olyan, igen, világcsavargó a címe, de igen, tudom, mire gondolsz.
3: Dobjátok már fel, vagy dob már fel, jó?
0: És kinek küldöd?
3: Hát a kisfiamnak, László, hogy mondjam.
0: Lacika. Neked Lacika.
3: Igen.
0: Jó, üzenj is neki valami szépet, vagy mondjam az üzenetet, és én.
3: Mondhatod.
0: Hát egy nagyon szereted.
3: Szeretettel várom haza, mert kint van Nápolyban, mert mindig kint dolgozik meg akár.
0: És mikor jön haza? Hát az már nincs messze.
3: Hát ő kint, igen. Buszofőre is akkor. Ott
0: dolgozik.
3: Hát ez az ő dala.
0: Oké, okay, oké. Okay. Hello, szia.
3: Köszönöm, szia.
0: Akkor ahogy megbeszéltük, a Ród és a világcsavargó.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: A kívánság műsorban szeretnék kérni egy dalt, Rambo Jimmy-től a Még nem veszíthetek című dalát. Szeretném küldeni nagy szeretettet Sándornak, hogy most nem veszíthetek, ő fog veszíteni.

0: 104-ot hallgatják, minden nap kívánságműsor, itt vagyunk, lessük az önök kívánságait. Még mindig lehet írni a 3933-1046-ra, és még mindig lehet hívni az 500-540-en, csak most már sietni kell, mert az időnk az egyre kevesebb. Be vagyok rúgva! Mármint nem én, hanem ez lesz a tankcsapda dala. Tankcsapda, be vagyok rúgva. Gergely küldi mindenkinek, aki szereti. És közben a vonalban pedig, haló!
1: Ja, én a kívánságműsorban szeretnék számot kérni. Manu Csaótól szeretnék kérni egy számot, és küldeném Alinak és Ibolyának, hogy jobban menjenek a délutáni feladatok.
0: Na, mit csinálnak?
1: Hát szépítkezés folyik, manikűr, pedikűr, készülünk a hétvégi táncgálára.
0: Hol mentek táncolni?
1: A Dance Universe-nek lesz vasárnap a táncgálája, és Alinak most lesz a fellépése.
0: Oh.
1: Fantasztikus szalszát és jive-ot fognak táncolni, úgyhogy
0: wow. Küldjetek majd videót, meg hétfőn hívjatok és meséljétek el, hogy milyen volt, jó?
1: Meg lesz.
0: Köszi, hello.
1: Hello.
0: Drukkolunk nekik, hogy jól sikerüljön, Manu Csaó pedig jön, hát mi mást is hallgathatnánk tőle, mint a nagy klasszikus, az a Bongo Bong.
2: Mama.

0: a 104-on, és hát nem fognak szeretni azért, amit most fogok mondani, de lassan elérkezünk a mai kívánság műsor végéhez. Nagyon sok kérés lenne még itt, de hát ahogy az lenni szokott. Nagyon hamar elfogyott az időnk, bocsánatot kérek azoktól, akik ma kimaradnak. Viszont egy utolsó dal azért még belefér, ugye? Mi lesz az?
1: Szevasztok, én Laci vagyok. A családdal bulizunk, szalonnát sütünk, bulizunk, és egy Michael Jackson számot szeretnénk hallgatni.
0: Jó, Jackot mi is nagyon szívesen meghallgatjuk, és hát akkor ez egy nagyon stílusos zárása lesz a mai kívánság műsornak. Köszi mindenkinek, aki itt volt, jó hétvégét, Debrecen!

0: 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Megnyílt a 97. debreceni ünnepi könyvhét. A vízmegtartásról tanácskoztak a Debreceni Egyetemen. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Hétfőn erről is szavazhat majd az országgyűlés. A honatyák elé kerülnek olyan módosítások is, amelyek például rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozzák a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Ez lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezután nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Megnyílt a 97. debreceni ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok. Az ország egyik legrégebbi irodalmi rendezvénye idén új helyszínen a felújítás alatt álló Aranybika szállóban és a Kossuth téren várja az érdeklődőket vasárnapig. A programok között író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások és könyvbemutatók is szerepelnek. A megnyitón az Aranybika épületében a látogatók a szálló történelmi tereit is bejárhatták, miközben az Alföldi nyomda egy korabeli nyomdagéppel idézte fel a könyvkészítés hagyományait. Az idei könyvhét díszvendége Újvidék, az író díszvendég pedig a Kossuth díjas Végel László. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza az olvasókhoz a kortárs magyar és vajdasági magyar irodalom legjelentősebb alkotóit. Részletezi a De Hír. A vízmegtartás és a klímaváltozás kihívásai kerültek a középpontba a Debreceni Egyetem konferenciáján, az első Debreceni Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fórumon. Szakemberek, kutatók és döntéshozók keresték a megoldásokat a vízhiány problémájára. A tanácskozáson elhangzott, a klímaváltozás hatásai Közép-Európában különösen erősen jelentkeznek, ezért egyre fontosabb a víz helyben tartása és a hosszú távú tervezés. A Debreceni Egyetem szerint a kérdés nem csak műszaki, hanem környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű. A fórumon bemutatták a kormány új környezetvédelmi stratégiáját is, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút. A Ki a tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit, a gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény is várja. A rendezvényen kézműves vásár is lesz, ahol helyi alkotók mutatják be portékáikat, emellett gasztronómiai különlegességekkel is készülnek a szervezők. A program helyszínére a Zsuzsi erdei vasút járataival lehet eljutni. Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Let's get down to business.

Köszöntjük Villő nevű hallgatóinkat, a Villő magyar név, mely egy tavaszköszöntő népi szokás a villőzés elnevezésével közös eredetű. A név legismertebb viselői Csiszár Villő matematikus, Korvos Villő műugrónő és természetesen önkedves Villő, aki

0: zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Pár nap múlva a villamospálya felújítás kezdődik Debrecenben. Drágább lesz a rendelt pak. Józsa közlekedése volt a fő téma a lakossági fórumon. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Június közepétől villamos pálya felújítás kezdődik Debrecenben. A DKV több helyszínen végez sínccserét és vágányszabályozást, hogy hosszú távon biztonságosabb és megbízhatóbb legyen a villamos közlekedés. Az első ütem június 15-e és 20-a között zajlik a Bem téren és a Simonyi úton. A munkákat esténként és éjszaka végzik, így napközben a villamosok menetrend szerint közlekednek. A környéken élők azonban fokozott zajhatásra számíthatnak. A legnagyobb változás június 22-e és július 7-e között várható. Ekkor a Kossuth téri munkák miatt az 1-es és 2-es villamosok a Nagyállomás és a Kálvin tér között nem közlekednek. Ezen a szakaszon villamospótló autóbuszok járnak, az utasoknak pedig a Kálvin téren kell átszállniuk a villamosokra. Hívta fel a figyelmet a DKV. Drágább lesz a rendelt pak. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, a Shinről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. A pluszköltség várhatóan a fogyasztói árakban jelenik majd meg. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Józsa közlekedése volt a fő téma a lakossági fórumon. A városrészben egyre nagyobb gondot okoz a forgalom, ezért a lakók a tervezett fejlesztésekről kérdezhették a város vezetőit és a szakembereket. A fórumon szó esett a 35-ös főút négysávosításáról, a Józsát elkerülő új útról, a DKV menetrendről, a kerékpárutakról és az utak állapotáról is. Pap László polgármester elmondta, az önkormányzat szerint elsőként az északi elkerülő megépítés lenne fontos, mert ez csökkenthetné az átmenő forgalmat a városrészen. A városvezetés szerint a 35-ös főút bővítése önmagában nem oldaná meg a problémát, mert a szélesebb út még több autót vonzhatna Józsára. Az önkormányzat ezért az elkerülő út előkészítését támogatja, számolt be róla a dehír.hu. Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.
0: A hírek után indul a zene letöltő oldalak és a zene felismerő alkalmazások heti listája.
2: Stream Top 40.
0: Minden péntek este 8-tól
2: a Best FM-en.
0: Stream Top 40. A 40.

0: a legtöbben kerestetek rá ezen a héten.
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj sláger listája a letöltéseitek alapján. 33.

0: trendibb zenék 2 órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 30

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: 29.

0: Hazai a Best FM-en.
1: Stream Top 40.
0: 23.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Bemutatjuk.
1: Bemutatjuk a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit.
2: A Best FM-en.
1: Stream Top 40.
0: Stream Top 40. 22.

0: Stream Top 40.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, szigorítják az e-rollerek használatát Hajdúszoboszlón, rendőrségi vizsgálat indult a stadionban lezuhant kamera ügyében. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól szigorítják az elektromos rollerek használatát Hajdúszoboszlón. Az új szabályok célja a balesetek megelőzése és a gyalogosok biztonságának növelése a város legforgalmasabb területein. Július 1-től többek között a Hősök terén a Mátyás király sétányon, a Szent István parkban, a Szabadidő parkban, valamint az iskolák, óvodák, a piac és a rendelőintézet környékén tilos lesz elektromos rollerrel és más hasonló gépi meghajtású eszközzel közlekedni. Ezeken a helyeken a járműveket csak tolva vagy kézben tartva lehet használni. A város már megkezdte a lakosság tájékoztatását, a korlátozó táblákat pedig július elején helyezik ki. A szabályszegőket először figyelmeztetik, később azonban akár 50 ezer forintos helyszíni, illetve 150 ezer forintos közigazgatás bírságot is kiszabhatnak rájuk, írja a HAON. Rendőrségi vizsgálat indult a nagyerdei stadionban lezuhant kamera ügyében. A Magyarország-Kazasztán válogatott labdarúgó mérkőzésen a pálya fölött működő kamerarendszer egyik egysége kigyulladt, majd mintegy 20 méteres magasságból a földre zuhant. A balesetben senki sem sérült meg, mivel az eset pillanatában nem tartózkodott senki a kamera alatt. A legközelebb egy operatőr volt, de ő is biztonságos távolságban helyezkedett el. A körülményeket a debreceni rendőrkapitányság vizsgálja, közölte az MLS. Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is, éjszakára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
3: Most is vele.
2: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40.
2: Stream Top 40.
0: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Stream.

0: trendibb zenéjét két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.

legtrendibb zenéjé két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
0: Stream Top 40.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Nyolc évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Megnyílt a 97. debreceni ünnepi könyvhét. A vízmegtartásról tanácskoztak a Debreceni Egyetemen. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Nyolc évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Hétfőn erről is szavazhat majd az országgyűlés. A honatyák elé kerülnek olyan módosítások is, amelyek például rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozzák a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Ez lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezután nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Megnyílt a 97. debreceni ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok. Az ország egyik legrégebbi irodalmi rendezvénye idén új helyszínen a felújítás alatt álló Aranybika szállóban és a Kossuth téren várja az érdeklődőket vasárnapig. A programok között író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások és könyvbemutatók is szerepelnek. A megnyitón az Aranybika épületében a látogatók a szálló történelmi tereit is bejárhatták, miközben az Alföldi nyomda egy korabeli nyomdagéppel idézte fel a könyvkészítés hagyományait. Az idei könyvhét díszvendége Újvidék, az író díszvendég pedig a Kossuth díjas Végel László. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza az olvasókhoz a kortárs magyar és vajdasági magyar irodalom legjelentősebb alkotóit. Részletezi a De Hír. A vízmegtartás és a klímaváltozás kihívásai kerültek a középpontba a Debreceni Egyetem konferenciáján, az első Debreceni Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fórumon. Szakemberek, kutatók és döntéshozók keresték a megoldásokat a vízhiány problémájára. A tanácskozáson elhangzott, a klímaváltozás hatásai Közép-Európában különösen erősen jelentkeznek, ezért egyre fontosabb a víz helyben tartása és a hosszú távú tervezés. A Debreceni Egyetem szerint a kérdés nem csak műszaki, hanem környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű. A fórumon bemutatták a kormány új környezetvédelmi stratégiáját is, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút. A Ki a tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit, a gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény is várja. A rendezvényen kézműves vásár is lesz, ahol helyi alkotók mutatják be portékáikat, emellett gasztronómiai különlegességekkel is készülnek a szervezők. A program helyszínére a Zsuzsi erdei vasút járataival lehet eljutni. Továbbra is hidegfronti tünetek lesznek jellemzőek Debrecenben és a térségben. Felélénkülhet a szél, legtöbb 24-25 fok lesz a következő napokban is. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zápor, zivatar majd vasárnap érkezhet.